Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.
1: És mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe juttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a főtáv divíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal, mint egy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM
3: 105.1. Pazar péntek reggelt július 3-án, 6 óra múlt 4 perccel, és végre itt a péntek, ez már fél lábbal is, ehhez pedig köszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik, zajlott benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Andrét reggel, tartson velünk!
0: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: just like a song when we were young.
1: Pazar péntek reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 14 perccel július 3-án, úgyhogy kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál. 21 fok van nagyjából, az egészen jó most itt Szekszárdon, és hát olyan 31 körül alakul majd a maximum, délután megerősödik majd a szél, változóan felhős napos égbolt lesz fölöttünk, úgyhogy egy mondhatjuk, hogy kellemes nyári napunk lesz így pénteken. Éjszaka hajnalban majd azért visszajön a levegő, 15 fok is lehet akár, ami egészen jó, mármint hogy így a szellőztetésre. Hogyha viszont bulikázni indulna, akkor érdemes esetleg egy kis pulcsikát elvinni, vagy berakni a tatyóba. Milyen érdekes az elmúlt napokhoz képest ilyen változás következett be, úgyhogy így készüljön. Divat tippünk nyilvánvalóan lenge öltözet napszemüveggel, erre készüljön. A pollen terhelés a hét közepén kis mértékben csökkent, de a gombák továbbra is problémát okozhatnak, mert hogy azok spóraszáma országosan extrém magas tartományban alakulnak. Az orvos meteorológiára is térjünk rá, hidegfronti hatásban lesz ma részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, szív problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk, egyeseknél pedig szédülés és rosszul lét sem kizárt. Így készüljön tehát akkor a mai napra, így tervezze meg a programját, és akkor lássuk a világot. A holokauszt évfordulója alkalmából a szekszárdi izraelita hitközsége megemlékezést tart vasárnap, melynek részleteiről most Meleg Balázs elnök helyettest kérdeztük, és mindjárt hallgatjuk is.
2: 2026. július 5-én 10 óra 30 perckor kezdődik a szekszárdi holokauszt megemlékezés a Művészetek Házában, ami a Volt Zsinagóga. A rendezvénynek az eseménye először is Berninger Attila polgármester úr fog mondani egy nyitóbeszédet, utána a Tücsök zenekar fog előadni egy előadást, illetve az esemény végén el fogjuk helyezni a Művészetek Háza előtt található a holokauszt emlékmű, a koszorúkat, illetve a megemlékezéshez a köveket. Maga a rendezvény, a holokauszt megemlékezés arról szól, hogy 1944-ben ugye Szekszárdon és itt Tolna megyében zsidókat ugye deportálták Auschwitzba, és onnan pedig kihelyezték őket a többi haláltáborba. Maga holokauszt megemlékezés azért a legfontosabb, mivel a II. Világháborúban 1944. júliusában deportálták Tolna megyéből is a zsidókat, és rájuk emlékezünk, az ő emlékükre, illetve azért nagyon fontos a megemlékezés, hogy ez a tragédia soha többet ne történhessen meg.
1: Így van, köszönjük Meleg Balázs elnök helyettesnek, hogy beszámolt a programról. A végére nagyon gyorsan egy kis foci, hiszen tovább is zajlik a foci VB. A spanyolok nagyon-nagyon simán verték Ausztriát 3-0-ra tegnap este, így magabiztosan tovább jutottak. Aztán a nap rangadója, talán lehet így fogalmazni, az most hajnal egykor kezdődött, Portugália-Horvátország 2-1, ugye a portugálok is tovább meneteltek, és éppen javában zajlik az 58. percben jár a Svájc-Algéria találkozó. Svájc magabiztosan vezet 2-0-ra, de várjuk ki a végét, bármi is lehet még ebből a találkozóból is. Úgyhogy nagyjából ennyit a világról, úgy megismerkedtünk vele egy picikét, zenélünk, aztán megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, maradjon velünk!
3: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatosság!

0: 23 percre járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és boldogságos névnapot ma Somának és Kornélnak. Így is van, lássuk csak, a Soma a magyar nyelvújítók alkották a Somát a Som szóból a Kornél Cornelius magyarítására, annak a feltevésnek az alapján, amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka. Hoppá, de érdekes. A Kornél, mint akkor ez így kiderült, latin eredetű név, a Cornelius nemzetségnév rövidülése, jelentése somfa, szarv vagy Cornéliusi. Na, hát akkor sok-sok boldogságot nekik, illetve Iliárnak, Leónak és Bernátnak szintén. Zenélünk nekik névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 6.30-kor, ez az Antrics reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 3-a születei, például Franz Kafka, csehországi német író, mind ismerjük, egy nagyon-nagyon különleges művészről van szó, aki hát műveiben is legalább annyira különleges volt, mint éltében. Aztán Uri István Kazinczy és Jászai Mari Díjas magyar színész, szintén a mai nap születte, egy nagyon-nagyon ikonikus hang, egy legendás színész. Hallgassuk is gyorsan a Johnny English című filmből egy rövid kis részletet találtam.
1: Mi a jó fészkes fenét képzelnek? Világosan parancsba adtam, hogy hagyja szavást. Erre mit tesz? Betör az irodájába, megtámadja két emberét. Uram, aztán bevonul ide belőve, ki tudja mivel, megsérti a külügyminisztert. Ilyen viselkedéssel még nem találkoztam a 30 év alatt.
2: De...
1: nincs semmi, de English. Fel van mentve.
0: Így van, fel van mentve. Róla van szó. De, ugye a hangja azért így már megvan, hogy a névről esetleg nem is ugrott be. Aztán Tom Cruise, szintén a mai nap szülött, tehát őt sem kell bemutatni. Akit egyébként nagyon, annyira nem kedveltem régebben, aztán megtudtam, hogy saját maga végzi el ezeket a bűvész mutatványokat, vagy legalábbis hát, akciószekvenciákat, ugye, és akkor egy kicsit úgy nőtt a szememben, mert hogy azért az nagyon durva, hogy felkötözték egy repülőgépre például, vagy hogy ténylegesen lefutott arról az emeletes toronyról, vagy nem is tudom miről, úgyhogy igen, Tom Cruise is a mai nap született, ahogy Szellő István, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, híradós, ugye, illetve Sebastian Vettel, német autóversenyző, négyszeres Formula 1 világbajnok is ma ünnepel, hát ugye sok-sok boldogságot nekik, meg mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Aló!
9: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
11: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
12: Ennyi volt a reklám.
13: Ez az Antrics reggel. Rádió Antrics.

0: Jó reggelt, 6.40-kor, július 3-án pénteken, ehhez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1897-ben e napon ünnepélyesen megnyitották a bécsi óriás kereket, ami a világ legmagasabbja volt 1920 és 1985 között, Ferenc József uralkodásának 50. évfordulójára épült, és igazából azóta is működik. Aztán ugorjunk egy picikét 1927-ben, amikor is a Klebelsberg féle, középoktatás megújításának jegyében kihirdették a polgári iskola szervezetéről, felügyeletéről és közigazgatásáról szóló törvénycikket, amely alapvetően meghatározta a polgári iskola feladatát és művelődési anyagát. 1938-ban a London and North Eastern Railway vasúttársaság A4-es Mallard nevű mozdonya beállította a gőzmozdonyok azóta is érvényben lévő sebesség rekordját, aztán megmászták 1953-ban a Nanga Parbatot, ami 8126 méter magas, és 1962-ben Franciaország elismerte Algéria függetlenségét. Nagyjából ennyi, illetve van még egy 1974-ből, amikor is a szovjet-amerikai atomküszöb szerződés történt a föld alatti atomrobbantások korlátozására. Hát ez mondjuk jó, hogy történt ilyen megegyezés. Úgyhogy nagyjából ennyit erről a dátumról, már ami a múltat illeti, hogy a jövő mit tartogat, az is kiderül majd a zene után, hiszen horoszkóppal folytatjuk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrics, reggel 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Intenzív érzelmekkel teli napra számíthat ma a rák, különösen érzékeny lehet a családi témákra és az otthoni harmóniára. Nehézséget okozhat elengedni valakit, aki már más úton jár, mégis a szabadság megadása a valódi szeretet része. Egy határ meghúzására hívja meg az oroszlánt ez a nap, egyértelművé kell tennie, hogy önnél meddig lehet elmenni egy bizonyos kérdésben. Higgy el, végső soron az is hálás lesz, akivel szemben ezt a határt felállítja. Mindkettejük életét megnehezíti, ha ezt most elmulasztja, és annyiban hagyja a dolgot. A szűznek önmagát adni mindig is a legerősebb fegyvere volt, de ma érdemes picit hátrébb lépni és figyelni másokra. A szokásos racionalitása ma kevés lehet, mert olyan helyzetbe kerülhet, ahol az ész mellett a szív is részt kell, hogy vegyen a döntésben. A mérleg mai napja apró jelekből áll össze egy nagy felismerésé. Egy véletlenül elcsípett mondat, egy különös egybeesés vagy egy váratlan hír új megvilágításba helyez egy régi helyzetet. Figyeljen oda az eseményekre, de önmagára is. Ne hagyja figyelmen kívül az első benyomásait, mert ma különösen jó irányba vezetik majd önt. Lezárul ma egy ciklus, pont kerül egy jó ideje tartó ügy végére. Lehet, hogy egy várva várt válasz érkezik meg, egy félreértés tisztázódik, vagy egy kellemetlen feladat kerül le a Skorpió válláról. A felszabaduló energiát érdemes valami olyanra fordítani, ami örömöt okoz önnek, ünnepelje meg ezt a pénteket. Egy váratlan találkozás miatt marad emlékezetes ez a péntek a nyilas számára. Valaki olyan keresi majd meg, akivel már rég nem beszélt, vagy egy új ismerettség nyit érdekes lehetőséget. Egy rövid beszélgetés később is fontosnak bizonyul, ezért figyeljen arra, hogy mit is mondanak ma önnek. Így készüljön tehát a bakkal. Folytatjuk, csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 5 perc múlva 7 óra lesz, július 3-án pénteken. A Barbie után mindig olyan jó kedve van az embernek, és hol máshol szólna egymás után Phil Collins, illetve az Aqua, hát csak itt, ugye? Na, folytassuk a horoszkópot. Könnyen ma irítálni a bakot, mint más napokon, szóval jobb, ha tudja magáról, hogy ez most egy feszültebb nap lehet. Ha úgy érzi valaki, az idegeire megy, inkább lépjen ki a szituációból, mert nem valószínű, hogy hozzá tudna szokni. Ma csak egyre jobban idegesíteni ez az illető, vagy az, amit csinál. Valaki játszmázik a vízöntők körül, és ha eddig nem vette volna észre, ma lehull a lepel. Nem kell azonnal reagálnia, de előbb-utóbb választania kell majd. A múlt biztonsága vagy egy új, izgalmas, de ismeretlen út. Ne próbáljon mindenkit boldoggá tenni, ez most leginkább önről szól. A halakat ma minden apróság kizökkentheti, ha nem vigyáz, de a nyugtalanság mögött mélyebb belső változás áll. A mai nap segít majd átlátni, hogy hol is csúszott el az utóbbi időben, és hogy mit lehetne, mit kéne mostantól másként tennie. Egy hirtelen ötlet sokkal többet érhet, mint azt előre hinné. A kosnak ma egy helyzetben az lehet a megoldása, ha elővesz és leporol egy régi tervet. Olyan körülmények alakulnak ki, amelyek végre lehetővé teszik, hogy elinduljon abba az irányba, amelyet korábban félretett. Ma egyetlen apró lépés is lendületet ad, és szép lassan, világosan ki fog rajzolódni a folytatás. A mai nap a kisebb kalandoknak kedvez a bika életében. Egy spontán program, egy új útvonal vagy egy szokatlan döntés kellemes élményeket tartogat. Legyen fiatalosan kíváncsi, maradjon nyitott arra, ami elsőre eltér a megszokottól, mert éppen ott várja a nap legjobb pillanata. Valaki őszinte bizalommal fordul ma az ikrekhez, lehet, hogy tanácsot kér, vagy egyszerűen csak szeretné elmondani, mi nyomja a szívét. Az együttérző figyelem többet ér minden jól hangzó mondatnál. Ez a kapcsolat ezen a napon érezhetően szorosabbá válik majd. Na, hát akkor így készüljön már a jó szerencsét, óránk végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai. Ma egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, eldöntendő kérdést teszünk fel. Sör vagy fröccs? Ha már itt vannak, ugye itt volt a nagy meleg, meg itt van a nagy meleg, hiszen ma is 31-32 fok lesz majd napsütéssel, és péntek is van, úgyhogy egy jó hideg fröccs, vagy egy jó hideg sör, melyiket választanák, ezzel folytatjuk majd a hírek után. Maradjon velünk!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
7: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 2730. www.ergonom.hu.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én forrult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint.
4: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
4: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, július 3-án 7 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
0: Jó reggelt, szia Dávid!
2: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amivel 5 embert kérdezünk 5 napon át, 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy sör vagy fröccs. Ilyen egyszerűen. Mindjárt kezdünk, nem menjen sehova.
4: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: óra múlt 11 perccel, július 3-án pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét. Ma arról érdeklődünk, így a nagy meleg, ben, után, közben, hogy sör vagy fröccs?
1: Is-is, Dávid, is-is,
0: is-is. És.
1: És? Ja, és. Nem is-is, és. Ja, végül is.
0: Neked, Vali?
1: Mostanában is-is.
0: Vagy
1: kicsit is. Változott a helyzet az elmúlt 1-2 hónapban.
0: Aklimatizálottál itt a médiában.
1: Igen. Abszolút.
0: Na, akkor kezdjük meg Frankivel.
1: Frenki sikeres vállalkozó, akit nemrégen rangos elismerésben részesítettek, hosszú évekig az amerikai foci lelkes művelője és támogatója volt.
0: Na, hallgassuk.
2: Ne már! Ezt úgy veszem, hogy csak a hallgatók miatt kérdezitek. Aki engem ismer, ti ismertek, pontosan tudjátok, hogy csak fröccs. Elvétve iszom csak sör. Nem is feltétlenül a kalória miatt, vagy hogy elvileg jobb ízlal, de én nagyon laza fröccs híve vagyok. Nyáron melegben, az üdülőben egy 1-4-es fröccsöt szoktam iszogatni, hogy 1 deci bor, 4 deci szódával, csak az ízért. Persze megkóstolok egyébként minőségi kézműves söröket is, tudom is őket értékelni, de ha már az alkoholos folyadékpótlásról van szó, az nálam csak a fehér, lehetőleg Riesling, rajnai vagy olasz. Persze, hogyha Balatonfelvidéken járok, akkor egy kis kéknyelő vagy zöldveltelen is beesik a pohárba, de nekem csak a laza fröccs.
0: Sportfröccs, akkor Frenki sportfröccs.
1: Ezt úgy hívják, hogy sport? Igen. Igen? Na, ezt nem tudtam.
0: Akkor Frenkinek csak a fröccs, és a fehér fröccs.
1: És a fehér fröccs.
0: Egyébként nyáron az olyan jó kis hűsítő és frissítő tud lenni.
1: Vagy na, nem az elég, hogy üssön, mert nyilván a meleg miatt egyébként is jobban kiütni az embert, hanem csak úgy, hát ahogy mondta is, az ízekedvéért.
0: Így van, kicsit savanykás víz, szódavíz. Mondhatjuk így.
1: Igen.
0: Na hát köszönjük Frenkinek, folytassuk Borival.
1: Bori amellett, hogy tanít, maga is tanul, hisz így lesz mindig napra kész és hiteles.
0: Na, sör vagy fröccs?
3: Abból indulok ki, hogy fiatalabb koromban teljesen antialkoholista voltam, azért az idők folyamán ez változott, és most már ezeket a könnyebb italokat szeretem, mint a bakárdik vagy ciderek, de az utóbbi időszakban egyébként így a borászatok, hogy többször tartanak nyílt pinceesteket, elkezdtem én is ezt a fröccsözést, és nálam ez most jobban bejött a sört, azt annyira nem kedveltem sosem, de ez a fröccsözés egy ilyen nyári estén szerintem teljesen jó.
0: Egy jó kis rozéfröccs.
1: És akkor elkezdett bor inni, elkezdtem akkor inni, olyan jó program. Egyébként tényleg jó programok vannak, ilyen borászati programok. A cider az jó, azt én is, azt én is bírom.
0: Az
1: is
0: hát
1: jó.
0: Csak az nem volt benne a kérdésünkben.
1: Igen, meg annak kicsit magas az alkoholtartalma.
0: Nem, de mint egy sörnek.
1: Igen, igen.
0: Nagyjából igen, ott van ilyen 4-5 környékén egy cider is, igen. Meg egy normális sör is nagyjából ott helyezkedik el. A fröccs viszont nehéz kérdés, ugye, mert a borok 10%-osak. Most, hogy akkor fölöntöd, mennyivel öntöd föl, hogyan öntöd föl, ez necces. Egy jó kis viceházmester azért meg tud ütni.
1: Én ezeket nem ismerem, ezeket jó. A mércéket majd utána, jó.
0: Akkor
1: utána
0: egy,
1: nézek
0: akkor egy sima,
1: majd.
0: Egy sima nagy fröccs is meg tud ütni.
1: Na.
0: A kettő bor egy szóda.
1: Több bor egy szó. Oh, igen. Na, igen.
0: Igen.
1: Az biztosan.
0: Köszönjük Frankinek és Borinak. Hárman vannak. Ha még Gáborral folytatjuk majd, előbb zenélünk, maradjon velünk.
4: Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antricsek, el 7 óra múlt 22 perccel július 3-án pénteken. Folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már elmondták, hogy sör vagy fröccs. Eddig a fröccs nyer.
1: Eddig a fröccs nyert, így van.
0: Majd hát, ha most Gábor.
1: Na, Gábor szeret autót vezetni, a munka is pont ehhez kapcsolódik, futárkodik és ételt szállít.
0: Na, hallgassuk.
2: Egyértelműen a sör.
0: Na.
2: És azért, mert ha fröccs, akkor meg az nem is fröccs, tehát akkor tisztán. A fröccs az nálam legalábbis nem jön szóba. A sör ugye hidegen, most meg pláne nagy meleg van, és nagyon jól tud esni. Elvileg még így a sport kapcsán azt is

0: vitamin, uh-huh. ugye? Másrészt nyugtató, a komlónak köszönhetően, oh. és altató.
1: Wow.
0: És ha nem tudsz elaludni valami, akkor benyomsz egy korsósört elalvás előtt, és simán menni
1: jó. Jó, ez éjszaka is működik, ha nem tudok aludni? Felkelek mondjuk, és nem
0: persze. Aludok. Ha meg tudod állni, hogy csak egyet iszol, akkor
1: működik.
0: Jó. Jó. Tényleg, ez így van, ez bizonyított. Most Gábor is elmondta, így van. Köszönjük neki, ketten vannak, még folytatjuk a dalok után. Andrét!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 7:30, július 3-án, pénteken elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy sör vagy fröccs.
1: 2-1 a fröccsnek.
0: 2-1 a fröccsnek. Na most akkor folytassuk Ákossal, hát ha.
1: Ákos bár tudja, hogy nem jó, bármennyi gumicukrot meg tud enni, olyan, mint gombóc Artur, csak gumicukival.
0: Hát az vesse le az első követ, aki nem így van ezzel. Te nem így vagy?
1: Nem. Na, jó, nem, mióta tudom, hogy mi van benne, nem igazán.
0: Attól még finom.
1: Oké, de...
0: Na jó, hallgassuk Ágost.
2: Sör, nem szeretem a bort, de a sörből is inkább valami ízesített, például mondjuk valami jó kis meccsör.
0: Na.
1: Ja, ennyi?
0: Ennyi.
1: Ennyi volt a rövidre. Tehát akkor most egy sör vagy fröccs volt?
0: Sör.
1: Sör.
0: Sör. Sör volt, nem szereti a bort, de a sörből is inkább a gyümölcsös.
1: Jó. Oké, akkor 2-2.
0: 2-2, és na, most jön Anita.
1: Igen, de utána mi is szavazunk. Anita barátai szerint 156 centi tömör cukiság és elszántság.
0: Na.
3: Sör. Sör. Nem tudom, szeretem a különleges söröket. Fületlen búzasör, bármikor. Citrus, az, ami a citrusos, de az ízes söröket nem. Barna sör. Azért jöhet, de mondom, a szüretlen búzasörök, habos, hideg, gyönyörű, ahogy a korsó oldalán folyik végig. Hát szerintem önmagáért beszél egy korsósör.
1: Nagyon, így az ember megkívánja, hogy így Anita leírta. Most tudom, hogy mire szavazok, mert most már sörnél, és utána úgyis sörre szavazná, úgyhogy egyetemben sör nyert.
0: A sör nyert.
1: Na.
0: Érdekes szexárdon például, hogy a sör nyert.
1: Jó, hát most ez borra elég kis százaléka volt az de, embereknek, akit megkérdeztünk.
0: Hát akkor is.
1: Jó.
0: De igen, hát ez a sör önmagáért beszél.
1: És ahogy folyik végig a korsó oldalán.
0: Igen. Paplan haba tetején.
1: Ó.
0: Igen. Na jó, akkor nyert a sör. Köszönjük a napi ötös tagjának a mai, meg az egész heti közreműködésüket. Elengedjük őket, és mielőtt még megint azt a sört, útinfóval folytatjuk, ja, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az utak, az útinfókkal, valami a pályán.
1: Nem az utakon, hanem a stúdióban. Az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Továbbra is a Bálta-szék után szintén M6-os autópályán Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A 61-es főúton Pincehely közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát felbontották. A 6-os főúton pedig burkolattisztítás folyik a 142-es kilométernél, így mindkét irányban azt írják, hogy kiépített terelés szembeirányú forgalmi sávba ez zajlik.
0: Azt a mindenségét. Köszi, Vali. Ami a legfontosabb itt Szekszáron az az, hogy forgalomkorlátozás kezdődik mától a Bocskai utcában, mert hogy a tartós hőség következtében a Bocskai utca 91, régi számozás szerint 39 előtt az útburkolat felpúposodott. Ennek helyreállítása június 3-án ma kezdődik. A munkavégzés idejére a Bocskai utca, Betlen utca és Mérei utca közötti szakaszán az átmenő forgalom szünetel, a helyszínen Zsák utca jelzőtáblák segítik majd a közlekedést, és hát nyilvánvalóan ez tovább tart majd, úgyhogy ez nagyjából 14 napig lesz így, úgyhogy válasszon a másik útvonalat, vagy legalábbis legyen tisztában azzal, hogy ott nem haladhat a következő nagyjából két hétben. Ezen kívül igazából mindenfelé szabad a pálya, úgyhogy vezessen óvatosan körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 744-444-en, segítsen, segíthessünk. Jó utat kívánunk!
4: Rádió Antrit!

0: Jó reggelt, 7.46-kor, július 3-án pénteken, ez az Antrita reggel is. Hát kicsit csúsztunk, de ez a vali time.
1: De csak egy percet. Azt írják, hogy ma egy hideg front jön, nem tudom, ez lehet, hogy ez így ilyen, nem tudom, burkoltam, mert hogy egyébként 31 fok lesz ma a maximum. Uh-huh. Be fog borulni azért az égbolt, és zápor is várható, olyan 3 körüli időpontra jósolják, és ott hirtelen visszaesik 4 fokot a hőmérséklet. Érdekes. Az UV sugárzás az magas lesz 11 óra és 14 óra között, és a szél azért eléggé élénk északi szél várható, és erős is lesz. Felfrissült a levegő, kellemes pénteki napunk lesz, és a hétvégére sem tér vissza ez az óriási hőség, hanem egy olyan kellemes, hát ilyen 28-30 fok lesz, viszont az éjszakák azért visszahűlnek, 15 fok lesz éjszaka a hétvége során.
0: Így van, hát holnap 28 fok maximumot jósolnak, az egy kis favágós idő.
1: Favágós? Na, miért pont favágós? Hát most csak az ugrott be?
0: Hát készüljünk előre a térre, nem? Most kell fát.
1: De tudod, hogy elment az év fele. Most ezen gondolkodtam, nem? Elment az év fele.
0: El. Igen. És hogyha 16-15 fok azért az hűvös tud lenni éjszaka, úgyhogy ha megy bulikázni, akkor ugye magával egy ilyen valami kis
1: kabátkát,
0: pulcsikát, vagy valamit. Pulcsikát. Az lehet, hogy jól jöhet. Milyen furcsa ezt kimondani, nem az elmúlt napok után.
1: Meg jól le lehet hűteni a lakást a következő hőhullám előtt.
0: Reméljük. Így van, úgyhogy próbálkozzon azzal is. A pollen jelentés szerint továbbra is a gombák okozhatnak problémát, mert hogy azok spóraszáma országosan magas, extrém magas tartományban alakul, úgyhogy erre figyeljen, és akkor térjünk az orvos meteorológiára is. Hidegfronti hatásban lesz ma részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, szív problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk, egyeseknél pedig szédülés és rosszul lét sem kizárt, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, így tervezze, kalkulálja, tehát a mai napján, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összekezdjük egy picikét az óránkat, úgyhogy maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: perc múlva, 8 óra lesz július 3-án, pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük a mostani óránkat, a napjötös tagjét kérdeztük arról, hogy sör vagy fröccs.
1: És hát a sör nyert.
0: Így van, a sör nyert. Várjál.
1: Ezt meg ünnepelni.
0: Ha a bor nyert volna, azt is megünnepeltük. Azt is megtapsoltuk volna, persze. Igen, érdekes egyébként, hogy mennyi lett végül 3-2.
1: Hára, és akkor még ha a tiédet hozzáadjuk az...
0: De én azt mondtam, hogy és. Vagy és.
1: Hát já.
0: Én sör és fröccs.
1: Sör és, jó. Én meg... Hát én nem tudok dönteni.
0: Nem tudsz dönteni.
1: De akkor inkább fröccs. De na, majd ez alakul majd, de ezért mondom, hogy már az én szavazatom az anya, nem számít, mert tiéd eldöntött mindent.
0: Így van. Hát köszönjük a napi ötöstökének a mai, meg az egész heti közreműködésüket, elengedjük őket, és következő óránkban beszélünk egy picit arról, hogy milyen is az, amikor a szuperhősök kilépnek a képernyőből, vagy a képernyőből, a képregényből, és belehelyezkednek így a mindennapokba, mert hogy pókemberek mászták meg valamelyik épületet, tegnapi hír.
1: De ők nem pókemberek.
0: Nem az
1: a lényeg. Ja, értem.
0: Illetve hát Mexikóban van egy Batman.
1: Ó.
0: Úgyhogy erről is beszélünk majd, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége. Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez... a Rádió Andrét.
7: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csak nem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel július 3-án 8 óra múlt már. Fekete Dávid ülök, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Na hát péntek van, úgyhogy nyilvánvalóan lesz majd programajánlunk, meg receptünk is. Előbb viszont arról beszélgetünk, hogy hát Mexikóban van egy Batman, illetve hát többször megmászták már pókember jelmezben a különböző épületeket. Tegnap nem pókember jelmezben.
1: Na, eljegyzés történt.
0: Eljegyzés történt, egyébként. De hát hogy hol, meg hogyan, na hát erről is beszélgetünk. Majd tartson velünk.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Andris reggel 9:01. Bocsánat, Vali még éppen falatozott.
1: Mert nem szóltál időben.
0: No, hát na. Péntek van, július 3-a, 9:09 múlt, és hát arra gondoltam, hogy ha már a hétfőt jó hírekkel kezdjük, akkor a pénteket meg zárhatnánk ilyen furcsa hírekkel, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem. Mert például motortolvajokat kötöz lámpaoszlopokhoz a mexikói duct tépesbe. Macska bajszot is rajzol az arcukra.
1: Az igen.
0: Bizony.
1: Tehát motortolvajokat.
0: Például, igen.
1: Oda kötözi a lámpaoszlophoz, véleményoszlophoz.
0: A Mexika Telex írja, hogy a mexikói rendőrség keresi azt az önbíráskodó férfit, aki motortolvajokat fülelt le, majd duct tape-pel körbetekerve lámpaoszlopokhoz ragasztotta őket, hogy ez a duct tape, ez a MacGyver-szerűségünk, ami nekünk is van. A jelentések szerint 10 nap alatt legalább 5 férfire találtak így rá a nyugat-mexikói államban. Az állítólagos motortolvajok olyan szorosan voltak a lámpaoszlopokhoz ragasztva, hogy moccanni sem bírtak. A tolvajok száját is leragasztotta, arcukra macska bajszot rajzolt filccel, homlokukra pedig a tolvaj szót írta.
1: Hihetetlen a fotó egyébként, hogy így nézem, tehát tényleg moccanni sem tud.
0: Igen.
1: És ott van előtte a motor.
0: Igen.
1: Valószínűleg az, amit hát próbált volna ellopni.
0: Így van.
1: Igen.
0: A fejük fölé rikító rózsaszín táblára felírta, hogy mit követtek el. Az ellopott motorokat a helyi Batman közvetlenül a kikötözött tolvajok mellett hagyta, akiket később a mentők szabadítottak ki.
1: Nekem megvan az igazságosztó sorozat? Régen volt egy ilyen, nincsen. Michael Madsen egyébként a sorozat szereplője volt. Most hirtelen ez jutott eszembe, ez a sorozat ilyen hasonló, lehet ő is itt ilyen titokban, hát így inkognitóban büntette ott mondjuk a kicsit komolyabb bűnözőket. Érdekes, és kíváncsi lennék, hogy mondjuk ezt így a mexikói hatóságok hogyan, hát csak nem büntetik meg a Batman-t.
0: Hát, vagy... az önbíráskodás az nem egy szép dolog, azt mondják. Hm. Nem tudom, azért meglepődnénk, nem, hogyha reggel indulunk munkába,
1: és ki lenne kötözve ide?
0: Ki lenne kötözve az emberkék, vagy villanyoszlophoz. Hm. Mit csinálnál, Vali?
1: Nem tudom. Lehet, hogy nem tudom, szerintem semmit. Nem tudom. Lehet, hogy szólnék a rendőrségnek, vagy még az sem.
0: Lefotóznám.
1: Lehet, hogy lefotóznám.
0: Nevetnél, hogy is odébb
1: mennék. Igen.
0: Hm. Vagy megérdemeltétek.
1: Ja.
0: Mondanád nekik.
1: Érdekes.
0: Így van, ez az egyik, hogyha ilyennel találkoznánk itt szexáron, akkor szerintem azért a meglepetés lenne a legkisebb dolog, ami kiülne ránk. A másik pedig, hogy tegnapi hír, hogy lánykérés volt?
1: Lánykérés volt, mert hogy egy pár felmászott az Empire State Buildingnek a tetejére. Én ezért néztem, hát az ott baromi magas. Tehát, hogy így már attól rosszul voltam, ahogy néztem, ahogy másznak oda föl, és hogy így semmi félelem érzett, hogy hát így meg se rezegtek, vagy hát meg se inogtak. Igazából azt hiszem, hogy egy orosz párról van szó egyébként, ha jól tudom, és jól olvastam a híreket. Igen, New Jersey-ben élő páros, ők nem amatőrök, magas épületek tetején készített fotókkal és videókkal szereztek hírnevet már a közösségi médiában. Tavaly pedig a Skywalkers, a Love Story címmel az egyik streaming szolgáltató dokumentumfilmet is készített róluk.
0: Hoppácska!
1: És úgy mutatta be őket, mint vakmerő influencereket. És tennap a helyi idő szerint nem sokkal dél előtt gyakorlatilag kijátszották az Empire State Building biztonsági rendszerét, és felmásztak a mintegy 443 méter magas toronynak a csúcsára, és kifeszítettek a CNN szerint egy transzparenst, amin az volt írva, hogy amikor a szeretet ereje legyőzi a hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét. És...
0: Na, de az szép.
1: Igen, és később ott egy videót készítettek is, ugyanis a férfi megkérte a lánynak a kezét.
0: Aha, gratulálunk.
1: Igen.
0: De igazából elvitték őket a bilincsben.
1: Igen, valószínűleg letartóztatták őket, mert egyébként már több bűncselekménnyel is megvádolták őket, mint volt ilyen betörés, gondatlan veszélyeztetés.
0: Az nagyon jó.
1: A 444 cikke szerint.
0: Nagyon jó. Hát de egyébként már többször voltak ilyen emberek, akik random megmásztak helyeket, akár, mint ahogy említettem a felvezetőben is, pókember jellemezben másztak.
1: De hogy
0: pár éve volt ez egy nagy szó.
1: Igazából én bírom az ilyen lázadó természetűeket egyébként, meg most miért is büntetjük meg, vagy kit veszélyeztető? igazából? Tehát, hogy saját szándékból...
0: Az önveszélyeztetés is.
1: És az bűncselekmény, az önveszélyeztetés, és azt büntetjük, hogy
0: hát ő... felháborodást kelt, igen, esetleg.
1: Igen.
0: Ugye megbotránkoztatás. Tehát most, hogyha lezuhantak volna onnan föntről, akkor azért egy jó párra látták volna.
1: Igen. Tehát akkor megbotránkoztatást kell, például, mondjuk így az emberekben, és akkor ezáltal jó, hogy így azért érthető.
0: Na hát két ilyen hírünk volt, meg a harmadik az majd az lesz, hogy Lil Wayne mit is csinált, vagy mit nem csinált a koncertjén, úgyhogy ezzel folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Egy percen belül 8:30 lesz július 3-án, pénteken, ez az Antrit reggel, és ugyebár most ilyen érdekesebbnek tűnő hírekről beszélgettünk, ugye a mexikói Batmanről volt szó, meg arról, hogy, megmászták az Empire State Buildinget, és fönt kérte meg a kezét párjának az úriember. Egyébként egy picit visszacsatolva a mexikói Batmanre, tehát azért ez szerintem egy nagyon durva sztori.
1: Hogyha így belegondolunk jobban?
0: Igen.
1: De hogy,
0: hogy van egy valaki, egy emberke, aki úgy döntött mondjuk egyik este, hogy hát elmegy egy motortolvajt így, így
1: meg, de hogy derítette
0: egy picikét, és utána felkötözi egy oszlopra.
1: Hát oda ragasztózta.
0: Na, hát nem.
1: De egyébként, hogy arra is kíváncsi lennék, hogy mondjuk, hogy jutott a tudomására.
0: Hát például, az egész sztori ilyen,
1: Lehet, hogy ez valami beépített.
0: Lehet, vagy az utca embere.
1: A maffia,
0: Na, erre nem gondoltunk, a maffia, pedig a Mexikóban.
1: Azért az ott a drogkártelek, meg minden azért ott futnak rendesen. Lehet, hogy ezt valami beépítettem. És Batman jelmezben, ugye?
0: Nem, ez csak...
1: Mert én hiten arra asszociáltam, hogy akkor ez Batman jelmezben csinálja.
0: Nem, csak így nevezték
1: el. Így nevezték el.
0: No, hát a Batman, vagy nem Batman. Június 30-án volt Lil Wayne 20 Years of Carter Classics turnéjának nyitó estje Maine-ben. Pontosabban csak lett volna, mert a rapper egyszerűen nem jelent meg az eseményen.
1: Az igen, és mi lettem? Volt valami magyarázat? Vagy
0: nem.
1: Csak nem ment el.
0: Semmi
1: magyarázat. Őt nem ismerem.
0: A nyitó produkciót szolgáltató 2 Chainz a menetrend szerint lebonyolította a maga részét a koncertből, ezután a DJ igyekezett szórakoztatni a közönséget, amíg Lil Wayne-re várakoztak. A rappernek 22:45-kor kellett volna színpadra lépnie, azonban 23 órakor közölték az addigra már igen türelmetlen tömeggel, hogy a műsornak vége, az előadó nem lép fel.
1: Ó.
0: Azt viszont már nem mondták el, hogy miért nem.
1: Jó, ki gyorsan megkeresni, hogy ki ő. Elfejtett elmenni a saját koncertjére.
0: Így van, pontosan. Azóta már bocsánatot kért egy eltűnő Instagram történetben, de nem indokolta, hogy miért nem ment el.
1: Aha.
0: Most képzeljük el a szituációt, hogy veszel drága pénzekért.
1: Gyűjtött hónapok óta.
0: Így van, veszel egy ilyet, hogy te Lil Wayne-t akarod látni, vagy bárkit, mindegy. Akárkit akarsz látni.
1: Felkészülsz rá.
0: Az Alma együttest, és ott van, hogy apá, elfelejtettek eljönni.
1: Ott állsz,
0: és akkor most mi van?
1: Mekkora csalódás már, hogy rákészülsz. De egyébként igen.
0: De ez egyrészt pofátlanság is. Másrészt meg tényleg ott vagy, hogy most akkor mi van? A BL döntő estéjén volt ugye Pesten egy koncert, ahova valami egy órás késéssel érkezett meg a fő a fősztár.
1: Most nem fog eszembe jutni, de akkor beszéltük.
0: És 15 perces koncertet adott. Ja. Hát az is mi?
1: Meg itt szerintem az ember nem is a pénz sajnálja, hanem az élmény, hanem azt a, nem csak, itt szerintem a csalódás az nagyobb az, hogy nem láttad az élményt, mint hogy mondjuk magát a pénzt, hanem annyira készülsz rá, hogy valami olyan különleges dolgot fogsz átélni, és izgatott vagy, és egyszerűen nem. És nincsen. Ezért ez
0: nyilván előbb az élmény az, ami rosszul esik, aztán meg belegondolsz, hogy hát halló, hát azért ezért kiperkáltam.
1: És ezt már nem lehet pótolni. Sok esetben, nem?
0: Hát meg most gondold el, hogy, mert azt írta egyébként a rapper, hogy tartsák meg a jegyüket, mert a következőre érvényes lesz. Na de ezután elmészte a következő élvény.
1: Hát már keserű szájízzel szokták mondani, hogy akkor most úgy elmegyek.
0: Akkor már csak a pénzemért megyek.
1: Úgy,
0: nem?
1: És akkor az egész már kuka, mert vége. Ez már abszolút elvesztette a varázsát.
0: Vége.
1: Ez a lehetőség.
0: Na, azt mondja, egyébként vannak nyilatkozó rajongók, hogy nem is a pénz érdekel, hanem az élmény, ahogy te is mondtad, Vali, amiről lecsúsztam, a barátnőm először tudott eljönni a babája mellől, hogy itt legyen, ezzel csak az emberek idejét pazarolták. Mm. Egy másik pedig azt írja, hogy fizettünk, hogy Lil Wayne-t láthassuk, az a minimum, hogy kiáll elénk és bocsánatot kér.
1: És ezt nem lehet már pótolni. Tehát ez már nem lehet.
0: Annyi.
1: Igen.
0: Egy kakuk.
1: Kakuk.
0: De van azért az a szint, amikor ezek a sztárok annyira elszállnak, hogy nem is érdekel.
1: Ugye elfelejtik, hogy honnan indultak?
0: Hogy nem is érdekel őket, hogy most ott vagyok, vagy nem vagyok, vagy amúgy is kik vagytok.
1: Ennyire behúzza ez a világ őket, vajon?
0: Hát, szerintem benne.
1: A pénz, a csillogás és
0: most minden. Hogy felejtesz elmenni a saját koncertedre?
1: Jó, hát ezt nyilatkozta, de hát ez, hogy most mi van mögötte, nyilván azt nem tudjuk, és valószínűleg soha nem is fogják.
0: Akkor viszont kommunikálja
1: azt. Tudtunk ráadni.
0: De akkor meg kommunikálja, hogy bocs, srácok, közben jött valami, ne haragudjatok.
1: Igen.
0: Nem egy eltűnő Instagram üzenetbe teszed ki, hogy hoppá, sorry.
1: Kellemetlen.
0: Felháborító. Nem is tudom, mit csinálni utána tényleg.
1: Az a tehetetlen düh talán, ami igen, az emberben ilyenkor keletkezik.
0: Már csak úgy olvastam a cikket, már akkor ideges lettem, pedig nem vagyok Lil Wayne rajongó, meg nem fizettem. De hát ne,
1: csak így elképzelted, hogy mondjuk elmész egy kedvenc, együttesed koncertjére.
0: Mert egyrészt ugye a rajongóiból él. Ugye?
1: Igen.
0: És ennyire semmibe venni a rajongókat, az nem szép dolog. Na, jó, kibosszankodtam magam, úgyhogy a folytatásban programokkal foglalkozunk, egy kis mozi ajánló is lesz, illetve recepteket is hozunk majd a hétvégére, mert hogy talán most már lehet majd főzni a konyhánkban, a konyhákban, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM Spanyol Kreatív Stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Android reggel.

0: 2 perc múlva lesz 3-4-9 július 3-án pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor, ahogy ígértem, nézzünk egy-két programot, hát nyár van.
1: Kicsit olyan uborka szezon.
0: Olyan uborka szezon szerűség van, úgyhogy leginkább mozi filmeket tudunk ajánlani, amit vetítenek például itt Szekszárdon. Hát mától már van a Minyonok és Szörnyek című animációs film. A Minyonokkal engem ki lehet kergetni a világból.
1: Húaj, hangjukkal engem is egyébként.
0: De hát a fény is való, hogy nagyon-nagyon szeretik az emberek. Milliárd dollárokat termel, úgyhogy egyértelmű volt, hogy jön a folytatás 2024 után, amikor a Gru 4 volt, most kijött a Minyonok és Szörnyek, aminek a premisszája úgy hangzik, hogy egy lármás, nevetséges és teljesen igaz történet arról, hogy a Minyonok hogyan hódították meg Hollywoodot, lettek filmsztárok, veszítettek el mindent, szabadítottak szörnyeket a világra, aztán álltak össze egy csapattá és próbálták megmenteni a bolygót a káosztól, amit ők maguk okoztak.
1: Na.
0: És egyébként nem régiben lett tisztázva, hogy a Minyonok soha nem segítettek Hitlernek.
1: Ja, mert volt valami ilyesmi, igen.
0: Megnyugtató.
1: Volt egy ilyesmi, igen, emlékszem.
0: Na, ezt lehet ma, most a hétvégén 15 órától nézni, 9-e és 12-e között 17 órától, és 16 és 19 között 16:30-tól, valamiért ez most így van. Aztán vetítik a Supergirl című filmet 17 órától, ez egy amerikai fantasztikus akciófilm, mármint, hogy ez a műfaja.
1: Ilyen szuperhősös.
0: Szuperhősös, ugye hát Supermannek az unokahúga, talán lehet így mondani, róla szól, és 19:30-tól vetítenek egy amerikai vígjátékot, a Meghívás címmel, amit Olivia Wilde rendezett, olyan szereplők játszanak benne, mint Seth Rogen, maga Olivia Wilde, Penelope Cruz és Edward Norton. És ennek a premisszája úgy alakul, hogy Joe és Angela kapcsolata vékony jégen táncol, és az este talán az utolsó koporsó szeggel szolgál, sajnos épp ma hivatalos hozzájuk vacsorára felső szomszédaik, és ami rosszul sülhet el, az bizony még annál is rosszabbul alakul, és erről olvastam egy kritikát, azt írták, hogy Olivia Wilde most érkezett meg rendezőként igazán. Úgyhogy állítólag nagyon jól sikerült ez a
1: film. Akinek nincs új programja, akkor ez el tud menni.
0: Így van, 19:30-tól vetítik itt.
1: Mert hogy nagy hőség nem lesz a hétvégén.
0: Hát azért meleg lesz.
1: Meleg lesz, ilyen 30 fok, azért lehet menni strandolni is.
0: Utána meg lehűlni a
1: klímás
0: moziba. Pluszba. Úgyhogy ezeket lehet akkor csinálni a hétvégén. Zenélünk, aztán rátérünk a receptekre, hogy mit is főzzünk. Úgyhogy maradjon velünk.
2: A Ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Na hát az inflációról is szólt egy picit.
1: Milyen jó kis zene volt.
0: A P-mobil.
1: Igen.
0: Ehhez az adat, hogy reggel 11-10 perc múlva lesz nagyjából 9 óra július 3-án, és akkor, ahogy ígértem, készültünk receptekkel, nyilvánvalóan nagyon komoly receptekkel, úgyhogy valamit
1: tekeztem. Én kis könnyűt hoztam, én egy kis caciki salátát, elmondom, hogy én hogy készítettem, a héten készítettem egyébként, és akár, hát a magában nem is lenne elegendő, de ki tudja, nyáron azért a melegben elég, vagy mellé egy kis roston csirkem el. Én nagyon egyszerűen csinálom az uborkát, kígyóuborkát én ugye meghámozom, és akkor leszeletelem, nagyon picit megsózom, és nem úgy hagyom állni, hogy utána ki kelljen nyomkodni belőle a levet, hanem besózom, és akkor megy rá mondjuk egy-két kereszt friss fokhagyma, meg friss kapor, és akkor egy doboz görög joghurt. És akkor ezt így összekeverjük, és akkor ilyen kell egyrészt ugye megpuhul az uborka is, egy kellemes sós fokhagymás pus, hát a kapor azért adja az ízét, és akkor egy kis görög joghurttal azonnal lehet enni, és mondjuk egy kis csirkemell csíkok, vagy akár, vagy egészben így roston befűszerezi, lesütni. Ez egy, szerintem egy egészséges és kímélő, könnyű, gyors ebéd így hétvégére.
0: Na, ez jól hangzik. Én akkor az ellentetét hoztam, ami nem egészséges, és nem is annyira, nem is tudom, könnyed. Például a rántottakat hoztam én most, mert hogy létezik ugye a rántott vaj.
1: Igen.
0: Az amerikai és brit vásárok egyik extrém fogása. A fagyasztott vajat sűrű palacsintatésztába forgatják, és forró olajban hirtelen kisütik, így a közepe krémesen lágy marad.
1: Ó.
0: Bizony, ezt ajánlom, illetve a rántott kólát.
1: Igen.
0: Ajánlom, kólaszirupal átítatott tésztagolyókat olajban sütik. És akkor porcukor, meg tejszín.
1: Én most ezt hiszen nutellával tudom elképzelni.
0: Egy
1: kis ilyen fagyasztott nutella kis gombócokat be oda a közepébe, és amikor így ráharapsz, akkor az így szétolvad a szádban, és akkor ez milyen jó.
0: És akkor a végére hoztam a top. Nem a végére, van nem, még egy ezen kívül. Hogyha már ugye arról volt szó, hogy sör vagy fröccs, akkor van rántott sör.
1: Igen, és ez hogy néz ki?
0: Hát tészta.
1: Tészta.
0: És akkor ki van rántva. Tehát be kell áztatni a tésztát sörbe, és akkor ki van rántva. Ezt ajánlom, végül pedig a rántott pókot.
1: Igen.
0: Mert hogy Kambodzsában és Vietnámban kirántják a tarantulát. Fokhagymás bundában.
1: Azt a mindenit. Jó. És akkor öblítsük le egy kis sörrel, vagy fröccsel. Jó, majd ha már ezt kérdeztük a napi ötös tagjaitól. Ki mit szeret?
0: Egy kellemes kis vasárnapi ebéd lehet belőle. Zenélünk még egyet, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrid reggel.

0: Nagyjából 2 perc múlva lesz 9 óra július 3-án pénteken, ez az Antitra reggel. Nagyon gyorsan összegezzük az óránkat, Vali.
1: Hát miről is tényleg, most hírem, ezeket egyik kellett gondolni, miről is beszélgettünk, kicsit szemezgettünk hírekből. Így ugye van. Az Empire State Buildinget két, hát ilyen ismertebb influencer megmászta. Most egyébként néztem, már kijöttek a bíróságról. Igen, kijöttek a bíróságról. Hát a kedvencem az igazságos Szobetmen, Mexikóból. Igen, aki ugye motortolvajokat egyszerűen oda
0: ragasztó
1: szallagozott villanyoszlopokhoz. Hihetetlen. Egyébként nekem ez nagyon tetszik. Igen. És a harmadik, hát ott ugye
0: Lil Wayne felejtett elmenni a saját koncertjére. Gratulálunk neki innen is. Aztán volt egy kis programajánló, meg a végén kirántottuk a mindeneket is.
1: Így van.
0: Meg te sütöttél egy kis roston csirkét
1: cacik is alátával.
0: Így van. Igen. És most itt vagyunk. Köszi, hogy itt voltál.
1: Akkor szép hétvégét mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig azzal foglalkozunk, hogy mi történik a kerékpárosok háza táján, mert hogy Stej Gábor, a szexári kerékpáros ESE elnöke érkezik. Majd a hírek után kezdünk, tartson velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Már megint egy hétfőked?
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfőked!
7: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: okosnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőműhőjét, feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Akik sorozatosan megszegik a szabályokat, veszélyeztetik az emberek egészségét, biztonságát és semmibe veszik a magyar törvényeket, azoknak nincs helyük Magyarországon, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében csütörtökön. Gajdos László posztjában a debreceni akkumulátoripari üzemmel kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva azt írta, helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezetvédelme között, amely egyensúly az elmúlt 16 évben teljesen felborult az ipar javára. A paksi atomerőműhőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségeiről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a szakemberek közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhűjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határmenetben, közölte a MÁV Inform. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszokra kellett átszállni. Éjjel azért nem közlekedtek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán, mert egy villámcsapás Ausztriában károkat okozott a vasúti pályán. A Pest vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet. Azt közölték, a monori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta fiát, köztük a veszekedések mindennaposak voltak. A nő egy délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek és a vádlott megfojtotta az édesanyját. A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkő burkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte el a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
5: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
4: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
6: Jó reggelt, ez az Antrit reggel. 9 óra múlt július 3-án, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban pedig azzal foglalkozunk, hogy mi történik a kerékpárosok házatáján, hiszen vendégünk lesz Stej Gábor, a szexári kerékpáros ese elnöke. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
1: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrit reggel 9 óra múlt 8 perccel július 3-án pénteken, és itt ül már velem szemben Stey Gábor, a Szekszeri Kerékpáros ESE elnöke. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Szia, üdvözlöm az Antrit Rádió hallgatóit!
0: Na hát beszéljünk a kerékpárról, arról, hogy mi történik a házatok táján. Nyár van, rengeteg verseny van, szinte minden hétvégén lehetne mondani?
1: Beindultunk, igen, szezonban vagyunk, a bringások azok ebben az időszakban élik magukat. Mondjuk a hőség az azért annyira nem ideális, de hát ettől még ez nem terem sport, úgyhogy kint kell csináljuk.
0: Ez is lett volna az első kérdésem, hogy mennyire viseli meg a kerékpárosok szervezetét ez a hőség.
1: Hát szerintem ez a fajta extrém, ami az elmúlt hetekben volt, ez szerintem mindenkit megvisel. Persze hozzá lehet effektíve szokni, de mondom azért, amikor már 40 fokot is látjuk a hőmérőn, szerintem ott azért már arra külön készülni. Tehát ilyenkor a versenyeken vannak például ilyen jégakúk, amiket a bringások visznek, a tarkójukra tesznek, be van készítve a jó hideg, akár a víz maga, akár az izó, akár egy sima üdítőt is kedvelik ilyenkor biciklisek, hogyha már gyakorlatilag terhelés alatt vannak. Meg hát én speciál még olyat is csinálok, hogy a mez alá jó vizes pólót húzok, mondjuk az beszokott válni, úgyhogy az mondjuk egy fél óráig azt érzem, hogy milyen hűvös levegő jön rám, aztán utána már persze az is nullát ér.
0: Ja, az is átmelegszik egy idő után. Hát gondolom azért ez teljesítmény csökkenést is okoz, ez a meleg, tehát ilyenkor azért másabb egy verseny.
1: Igen, de ez olyan érdekes dolog, mert most ha ugye épp a hétvégén kezdődik majd a Tour de France, és ott is ilyen hőmérsékleti rekordok szoktak megdőlni, meg a nyár, a július ugye az általában nagy meleget jelent. És ez érdekes, amit mondasz, mert ott meg mindig egyre évről évre gyorsabban mennek. Tehát én magam, meg nyilván a versenyzőim is érezzük azt, hogy hát ha nagyon meleg van, akkor az ember nehezen indul be, aztán úgy felpörgetni magát nem szívesen teszi, vagy máshogy esik. Aztán egyébként meg a legmagasabb szinten, mintha ennek nyoma se lenne, úgyhogy, de az egy másik témára, szerintem mondjuk majd egy kicsit kényesebb témát érintve. Szerintem egyébként annyit lehet mondani, hogy ilyen szempontból a bemelegítés része, mint olyan, arra nincs szüksége a bicikliseknek.
0: Na hát rátérünk mindjárt az eredményekre, mert hogy legutóbb például egy egészen történelmi siker fűződik a Szekszeri bringások nevéhez. Mi történt?
1: Igen, az elmúlt hétvégén volt az országúti magyar bajnokság. Erről ugye azt érdemes tudni, hogy tulajdonképpen a legrangosabb bajnokságról beszélünk a kerékpársportban. Olimpiai versenyszám. Ugye, ha valamennyire figyelembe kísérik a kedves hallgatók a kerékpársportot, a nemzetközi kerékpársportot, akkor van ugye az egyenkénti versenyszám, esetleg úgy is szokták ezt kombinálni, hogy csapatversenyként, de időfutamnak mondjuk pontosabban azt, amikor egyedül vagy csak a saját csapattársaival hajtanak a biciklisek. Ugye a múlt héten az első ilyen, mondom még egyszer, olimpiai meg világbajnoki versenyszáma az időfutambajnokság volt. Ott is rajthoz állt egyébként a félutás Viktor. Sajnos egy ilyen technikai probléma miatt a kerék nem igazán stimmelt a fékrendszernél, és valamilyen módon hát sajnos bele is ért a fékbe, tehát teljesítmény adatai a Viktornak ott jók voltak. Mondjuk jól becsaptuk az ellenfeleinket, tudod, mert azzal, hogy a 12. vagy most pontosan nem is tudom, de nem sikerült az első 10-be végeznie, és ezért mindenki lemondott róla, úgyhogy ezt lehet egy ilyen taktikai húzásnak is értékelni a Viktor részéről, hogy direkt elállította a féket, hogy egy jót menjen, de ne tudjanak róla, hogy milyen erős valójában, mert viszont a fő versenyszám ugye az a vasárnapi országúti bajnokság volt, ami tényleg nagyon nehéz volt, tényleg nagyon nívós volt itt. Az eredeti táv egyébként 160 kilométer volt, de nagyon nagy meleg, amiről beszéltünk is, az extrém hőség kapcsán sikerült egy kört lealkudnunk ebből, mint versenyzői oldalképviselői, nyilván csapatvezetők is ezzel egyetértettek, hogy nem ezen fog múlni, tehát nagyjából ugyanaz az élmezőny lesz, akik elől végeznek a 160 kilométer alatt, és mind a 140 kilométeren, és ugye Pannonhalmát ismerve azért ott vannak emelkedők, hát ha csak azt nézzük, hogy föl a legtetejére, és oda most 8-szor kellett fölmenniük a bicikliseknek, és hát versenytempóban az nem könnyű, mert az, hogy most szépen föltekerünk, ugye kis tányal pörgetve nézni a tájat, az se könnyű önmagában, amikor 8-10%-os hegyen megyünk, de az, amikor fönt kell maradni egy mezőnyön, vagy ne adj Isten megszökni tőlük, na az igazán kemény, és mondom még egyszer, nem gondolta az senki, meg nem is gondoltuk, hogy ezzel az egy kör rövidítéssel az egész verseny jellege megváltozna. Inkább annyi volt még a plusz, mondjuk úgy ötletelés, hogy azok, akik befejezik, azoknak a létszáma esetleg egy 4-5-6 versenyzővel több lesz, és azért az nem rossz, hogyha a televízió közvetít egy sporteseményt, és nem azt látják, hogy csak 8-an fejezik be, hanem esetleg 20-an, és azt hiszem a 61 indulóból 27-en célba is értek. Úgyhogy ez így alakult, és visszatérve arra, hogy mi is történt, a Filutás Viktor, ugye az egyesületünk sportolója, egyébként egész évben magát az országúti versenyzést, azt mondja, hogy négy országúti versenye volt, mert ugye kombinálja a pályaversenyszámmal is, és TR Európa bajnokként, ő neki az egy fontos állomás, illetve nagy jelentősége van annak, hogy ilyen meghívásos versenyeken részt vegyem. Ugye készül az EB-re, ami július közepén lesz, és ő leginkább ugye a gyorsító munkát ott tudta megszerezni. Állóképességet nyilván az edzésekkel, itt lent volt nálunk 3 napos mondjuk azt ilyen edzőtáborban, ahol autó mögött stéherezés volt, ugye azt el lehet képzelni, akkor is jó idő volt. A kocsi mögött ugye az még önmagában is egy plusz, hogy semmi menetszél nincs, viszont az autó melegsége az megjön rendesen. Úgyhogy szerintem a Viktort hozzászoktuk ahhoz, ami várt rá vasárnap, és tényleg jó sikerült, mert 6. helyen ért célba.
0: Így van, igazi gigászokat hagyott maga mögött.
1: Így van.
0: És ez nagyon-nagyon fontos, rátérünk majd arra is, hogy miért, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antrit reggel 9:19-kor július 3-án a pénteken. Folytatjuk beszélgetésünket Stej Gáborral, a Szekszeri Kerékpáros Ese elnökével. Ott hagytuk abba, hogy a felnőtt országúti országos bajnokságon hát történelmi dolog történt végül is, hiszen az Egyesület színeiben most először gazdagodott UCI, Nemzetközi Kerékpáros Szövetség pontokkal versenyzőtök. Ez mit jelent számotokra?
1: Igen. Röviden, tömören ugye ez arról szól, hogy a nemzeti bajnokságok, és az előbb említettük már, hogy ez két ilyen bajnokságon, az időfutam meg a mezőnyverseny, az időfutam van nagyobb pontokkal értékelve. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség világranglista, nevezzük világranglista pontnak, ugye vannak Európa Tour, Ázsia Tour, Amerika Tour, tehát annak megfelelően, hogy melyik földrészen érik el az eredményt a nemzet sportolói. Annak megfelelően ugye pontozza a győztestől az első tized, tehát még a tizedik helyezett is kap pontot. Azért fontos ez, mert hát ez a Szekszeri Kerékpáros és egy nagyon nagy múltú egyesület, ugye, hogyha belegondolunk, a 70-es évek közepén alakult, illetve akkor már működött, mint szövetkezeti Spartakusz szakosztályaként. Aztán ugye a rendszer, ugye rengeteg bajnokkal, olimpikonnal és minden jóval, és akkor a rendszerváltást követően lett ez a neve, ami most is van, hogy Szekszeri Kerékpáros Ese. Ugye abban az időben az amatőr kerékpározás és a profi kerékpározás két külön szövetség égisze alatt működött, és az a mondjuk úgy, hogy az a szint, amit a szekszárdi bringások elértek, az ugye az amatőr kerékpársportban történt. A 2000-es években már ez az egész abszolút összefolyt, tehát ha valaki elindult egy UCI, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség által rendezett versenyen, az mindegy volt, hogy éppen egy klubcsapat színeiben teszi, vagy valahol éppen főállásuként mondjuk egy kontis csapat színeiben teszi. Az eredmény az ugyanúgy abszolútként lett értékelve, és ennek megfelelően a pontozást is úgymond egységként kezelték. Ugye emlékezzünk, a Gemenc nagydíj is, mint olyan verseny, ugye ő is, illetve ez a rendezvény is besorolást kapott Nemzetközi Kerékpáros Szövetség verseny naptárában. No, ez pont ugyanilyen, hogy az adott verseny, ez az országos bajnokság, az országúti bajnokság, van ott a helyezettek, azok világranglista pontot kapnak. És hát ez az, amire nagyon büszkék vagyunk, mert szekszárdi kerékpáros az még ilyet nem ért el, hogy jelen legyen. Tehát egy-két héten belül, de lehet, hogyha már most valamelyikünk rákeresne az UCI honlapjára, akkor már lehet, hogy fel is tüntetik, de látnánk azt, hogy egy szekszárdi bringás neve mellett ott szerepel az UCI pont.
0: Hát azért az nem semmi. Tényleg gratulálunk egyébként.
1: Köszönjük szépen.
0: Innen is, és említetted, ez nagyon megütötte a fülem, hogy a másik futamon ugye a fékkel volt valamiféle probléma. Tehát elég, hogy nagyon meleg volt, még a fék is közre.
1: Igen, tehát Viktor, azért mondom, hogy szerintem ilyen duplán tréfálta meg saját magát elsősorban, de nyilván komolyra véve a szót, nem ez volt a cél. Tehát a Viktor felkészült azért arra is, hogy gyorsan tudjon menni egyedül. Ott ugye egy 30, hadd ne legyek teljesen pontos, talán 38 kilométeres táv volt, az arról szól, hogy ott 50-nel, illetve az feletti tempóval kell haladni, és erre is készült az előbb említett STR versenyeknél, amiket azért a tavasztól már résztvevője, illetve az országúti versenyek, ahova kijutottunk és rajthoz álltunk, azok mind-mind alapot adtak arra, hogy azért tud gyorsan menni. Mondom, a megelőző hétvégén, amit itt töltött Szekszárdon nálam, ott is láttam én azt, hogy az autó mögött hogy tud jönni, hogy tud fölmenni egy-egy olyan emelkedőre, ahol bizony kell az alap gyorsaság, állóképességi gyorsaság is. És én nem aggódtam a felől egyébként, hogy megy-e a bringa, vagy nem megy. Hát igen, amikor behúzzuk a féket, és úgy állítjuk be, akkor az egy plusz ellenállás, és az vissza tud ütközni, pláne tényleg erre rátérve, hogy milyen ellenfelek vannak. Ugye Magyarországon kettő profi besorolású csapat van, ugye van az NBH-bank, amelyik a World Tour-t, ha ezt a hallgatók értik, ez az, amit látnak a televízióban, Tour de France, Giro d'Italia, ugye Lombardia, tehát a Milano Sanremo, azokat, amiket nézünk a Eurosporton, azok mondjuk úgy, hogy a World Tour csapatok, és akkor azok mellett egyébként elindulhatnak még a Pro Contis csapatok,

0: szerintem, de az élet egyéb területén is előfordul Magyarországon, hogy remélem megkapom a fizut, vagy már meg kellett volna kapnom.
1: Igen, sajnos.
0: Ebbe a kategóriában ilyen nincs, tehát itt bankgaranciák vannak, úgyhogy ott a sportolók, az ilyen klubban bringázó versenyzők, azok hát egy egész más hátteret tudnak kapni. És ez a magyarországi bejegyzésű csapat, ami ugye tavaly még olasz volt, ezt tudja biztosítani. Nyilván az MBH bank, mint olyan, az adja a fő anyagi támogatást. A másik a United Shipping, ő pedig egy kontis besorolás, ami szintén egy a klubcsapatok feletti történet, ami azt jelenti, hogy őnáluk is minden teljes háttérállomány létezik, jól megszervezett versenyprogrammal, a Tour d'Hongrie is ugye itt voltak, meg eredményesek is voltak, tehát láthatjuk azért azt, hogy őnekik, hát nem, ilyet nem lehet mondani, hogy milyen könnyű dolguk van, mert a bringásnak nincs könnyű dolga, csak mondjuk a mi kis szerény költségvetésű szexedi kerékpáros esélyünkhez képest azért egy hatalmas for. És amikor olyan versenyzőket meg tudunk előzni, mint a Walter Attila, ugye, meg a Dina Marci, tehát akik abszolút a top csapatokban bringáznak, szerintem akkor az nagyon jó, és nagyon jó neki, a versenyzőnek ugye nagyon jó, örül neki, és visszahozza azt, ami hát őszintén szólva, ugye itt a segíts, melyik celeb esemény volt, ahol a Viktor részt vett, ugye kint volt ezen a...
1: Hát ez a nehéz kérdés.
0: Igen, a nagy sportágválasztó, igen, ott is, de ugye az exatlon kapcsán, igen, az exatlon kapcsán volt ő ilyen celeb világban, és itt azért nagyon sokan megbélyegezték őt azzal, hogy ő már nem biciklis, ő csak bohóckodik, és ezzel szembesült ő is, mint csapat, mi is megkaptuk, ugye, mert itt azért mi szerettük volna, hogyha a Tour d'Hongrie a válogatott színeiben indulhat, és a szövetségi kapitány egy olyan válogatási jelre hivatkozott, amivel mondjuk én speciál egyáltalán nem tudok egyet érteni, de ennek a következménye az volt, hogy szekszárdi versenyzőként a szekszárdi célállomásnál nem vehetett részt, ugye nem válogatták be, amit én azóta is neheztelek, és erre való hivatkozással, hogy ő nem csinál. Na most én úgy gondolom, hogy ez egy elég nagy válasz volt mindenkinek, aki azt hitte, hogy a Filutás Viktor az csak bohóckodik, hogy amikor mondom még egyszer, a profi státuszú bringásokat nem kicsit, hanem nagyon megveri, akkor ennél több szerintem nem kell.
1: Hát igen, ez egyszer biztos egy... Igen. Na, zenélünk, aztán pedig folytatjuk azzal, hogy mit tartogat a jövő, úgyhogy maradjon velünk.
2: Rádió André!

0: Ez az Antrid reggel, 9:50, július 3-án, pénteken. Folytatjuk beszélgetésünket Stej Gáborral, a Szekszedi Kerékpáros Ese elnökével. Hát a történelmi sikert azt jól kiveséztük, úgyhogy térjünk rá egy picikét a jövőre. Mit tartogat számotokra?
1: Igen. Az évnek egyáltalán nincs még vége. Ugye jönnek a további versenyek, bajnokságok sora még vissza van. Ugye az előbb említettük, hogy maga az országúti bajnokság az lezárul, de az eliteknél, illetve az utánpótlásnál, az utánpótlás országúti bajnokságunk egyébként nem sikerült, ott a Erke Máté állt rajthoz, és sajnos hát egy kőkemény taktikai hát felelőtlenség inkább, amikor a nagy meleg, ugye megint visszatérünk, a nagy melegbe ő nem hajlandó hátrajönni az autóhoz, illetve pontosabban fogalmazva nem hajlandó úgy föltenni a kezét, hogy majd az autó oda megy hozzá, tehát ezt is hangsúlyoztuk neki a rajtnál, hogy nem is kell a mezőnytől tulajdonképpen leszakadnod, csak jelezd, és mi viszünk mindent, hiszen ott a készlet az autóba. Hanem ő még nyilván a rutintalanságnak köszönhetően inkább tart attól, hogy akkor majd olyan energiákat kell mozgósítani, amit nem kéne, mert hogy majd jó lesz az majd az ellenfelekkel szembe. És hát ilyenkor a nagy melegbe a sóveszteség, a vízveszteség, a minden, még az egyéb energia is, ugye, ami elmegy attól függetlenül, az visszaköszönt, és amikor lábgörcs, és már nem is tud hajtani, le kell fektetni az autó mellé, mert úgy berántja a combizmot, meg a hátsó izmokat, hogy ez rossz látvány volt, és ebbe az a szomorú, meg hát azért kár, mert ugye egy országos bajnokság megy így el, szóval itt nem a győzelemről volt szó, meg nem is arról, hogy a legelével megjöjjön, hanem inkább az, hogy első éves ifiként meg a mezőny közepén végezzen, és az már egy nagy löketet tud adni neki. Ugye, amiről beszélünk, a hátralévő versenyek, mert ugye azok vannak, illetve lesznek. A következő olyan képlékeny, ez szerintem a hétvégén el fog dőlni, hogy vagy Szerbiába megyünk a szerb kupa futamra, itt a határmenti Zomborba, vagy a Hungaroringen tulajdonképpen minden évben már megrendezésre kerülő körpályás versenyre, ahol autók szembe nem jönnek, tehát nincs ilyen probléma, nem kell semmiféle rendőri biztosítás, meg polgárőrség, és tényleg nagyon jó egyébként, mert olyan fura, hogy az autókat látjuk az autóversenyeken, hogy milyen szépen könnyedén haladnak, ugye, és azért ott tudjuk, hogy ott van egy olyan domb, amin biciklivel fölmenni, az nagyon-nagyon nehéz tud lenni, pláne mondjuk 15-ször, és az is mint opció lehet. Aztán lesz Morohalmon kritériumverseny, megyünk Mohácsra is versenyezni a következő, azt követő hétvégén. Ugye a Viktornak, Filutás Viktornak pedig akkor, hogy azt hiszem július 19 a dátum, amikor meg kellene védeni az Európa bajnoki címét. Ez az esemény Olaszországban lesz majd. Lesznek a mastereinknek is bajnoki futam. Bábolnán kerül sor az idei master bajnokságra, az 90-100 km közötti távon rendezik, az sem rövid egyébként, pláne hogyha egy újabb hőhullámmal találkozunk majd. És hát nagyon fontos dolog az év egyik kiemelt eseménye, hogy az idei kritérium magyar bajnokságot azt megkapta a Szekszárd városa, pontosabban a Szekszárdi Egyesület, mint rendezhet. Megrendezhetjük, és hát nyilván a városban tervezzük. A jövő héten fogom majd megkeresni az önkormányzatot ezzel a kéréssel, hogy a hagyományos, most már talán mondhatjuk hagyományosnak a Béla tér templom kerülőre le a Bezeréli utca, és akkor ugye a Széchenyin újra a Garai tér Cicakő fölfelé ezt a körpályát fogjuk választani. És amikor arról beszélünk, hogy országos bajnokság, akkor az egy igen nívós dolog. És hát én szeretném azt, hogy az utánpótlás futammal kezdődne a kora délutáni órákban, és hát egy villanyfényes esti versennyel záródna, ugye az a fajta dolog, ami a Gemenc nagy díj kapcsán sajnos már 2 éve hiányoljuk. Annak egy része legalább visszajönne, és akkor bízunk benne, hogy jövőre meg az egész versenyt is lehet folytatni. Ez szeptember 5-e egyébként, és így érkezünk bele az őszbe.
0: Na hát akkor majd beszélünk még úgy is róla. Ezen túl vannak közösségi bringázásaitok is.
1: Igen, az egy ilyen jó kis amatőr szerveződés egyébként, azok a szerdai napok meglepő, hogy ott is milyen gyorsan néha elkapja a hív ugye a résztvevőket, és pont ez miatt ki is jelölünk egy-egy olyan szakaszt, amikor na most akkor eriszd el a hajam, és akkor ki lehet a gőzt engedni, és egyébként azt tapasztalom, hogy ez tetszik is azoknak, akik mondom maximum ketten-hárman szoktak bringázni, nekik egy élmény az, hogy többen vagyunk, a tempó is sokkal könnyebb, amikor az ember szélárnyékba biciklizik, van ugye a versenyszellem szerintem mindenkibe benne van, és jó hangulatú dolgok ezek.
0: Na hát akkor sok sikert kívánok ehhez is, meg a versenyekhez is. Köszönjük,
1: remélem jövök és beszámolok arról, hogy milyen jók vagyunk.
0: Mindenféleképpen hívunk majd, köszönöm, hogy
1: itt voltam. Köszönöm.
0: Mi pedig rátérünk majd a hétvégi időjárására, de csak a dalok után.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfácán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
2: Ennyi volt a reklám!

0: 3-4-10 múlt 1 perccel július 3-án pénteken, ez az Antritől reggel, és akkor, hogy ígértem, vessünk még egy pillantást a mai meg a hétvégi időjárásunkra. Már most 29 fok van itt Szekszárdon, ennél olyan nagyon nem megy majd följebb, a Higanyszár olyan 31-32 fok környékén tetőzik majd, azaz az elmúlt hetekhez képest még elviselhetőnek ígérkezik, és fontos, hogy a szél az továbbra is élénk marad, illetve 15 órára írnak nekünk záport, és akkor egy picit be is zuhan majd a hőmérséklet, reméljük legalábbis, lehet, hogy majd jó lesz akkor szellőztetni egy picikét, de egyébként igen, erre készüljön. Az éjszaka visszahűl majd a hőmérséklet egészen 15 fokig, úgyhogy lehet majd szellőztetni, illetve hogyha bulikázni indul, akkor nyilvánvalóan vigyen magával egy kis kabátkát, vagy pulcsikát, vagy valamit, mert az már olyan hűvösnek tud érződni, az a 15 fok hajnal 2-kor, 3-kor. Aztán a hétvégére pillantva, holnapra 28 fok maximumot jósolnak, enyhén felhős vagy gyengén felhős égbolttal, vasárnapra pedig 30 fokos maximumot írnak nekünk elő, ami igazából egészen kellemes nyári hétvégének ígérkezik, úgyhogy így kalkulálja meg a programjait, így tervezze, egész hétvégére lenge nyárias öltözik a divat tippünk napszemüveggel, az fontos lehet, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon a zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 3 perc múlva lesz 10 óra, július 3-án, pénteken, ez az Antrit reggel, úgyhogy röviden összegezzük, miről is volt szó az elmúlt 4 órában. A napjaiatos tagjait kérdeztük arról, hogy sör vagy fröccs, nyert a sör, aztán pedig hát sajtószemlét tartottunk, beszéltünk a mexikói Batmanről, meg arról, hogy Lil Wayne elfelejtett megjelenni a saját koncertjén, aztán pedig megnéztük a hétvégi programokat, illetve receptet is ajánlottunk. Végül pedig Stey Gábor, a Szexeli Kerékpáros Ese elnöke volt a vendégünk, akivel áttárgyaltuk a közelmúltat, illetve a jövőt is, hogy mit is tartogat számukra. És most itt vagyunk, mozgalmas volt ez a reggel is, meg ez az egész hét, úgyhogy továbbra is következnek a ma kedvencei, meg a tenem slágerei Géci Adriennel, és aztán hétfőn reggel 6-tól ismét együtt. Addig is kitartást, kellemes hétvégét. Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóban mi lesz?
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Újra közszolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autó behozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A médiának szabadnak kell lenni, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tarr Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. A hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autó behozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autóimport 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek, Pannon. Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányoson mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröngyének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
10: Elmúlt 10 óra híreket köszönjük szépen, szép pénteket kívánok minden kedves hallgatónak. Innen már csak egy lépés a hétvége, mi pedig gondoskodunk róla, hogy jó hangulatban teljen a nap. Maradjanak velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Aki már attól tartott, hogy a hétvégén újra berobban a kánikula, annak van egy jó hírünk. Tolna megyében is jóval kellemesebb időjárásra számíthatunk, mint amit az elmúlt napokban megszoktunk. Ma még 30 fok körüli csúcs hőmérséklet is előfordulhat, de az északnyugati szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik, és egy-egy zápor sem kizárt. Holnap már igazi nyári, de elviselhető idő várható, sok lesz a napsütés, csapadékra alig kell számítani, a délutáni hőmérséklet pedig 26 és 30 fok között alakul. A reggelek is felfrissülnek, így végre ki lehet szellőztetni a lakást annélkül, hogy percek alatt visszatérne a forróság. Vasárnap is marad a kellemes nyári idő, bár elszóltan kialakul a zápor vagy zivatar, főként az ország északi részein. Tolna megyében azonban továbbra is sok napsütés ígérkezik, és a hőmérséklet sem szökik az elmúlt napok extrém értékei közelében. Hogyha szabadtéri programot terveznek, kirándulást, strandolást vagy egy családi összejövetelt, úgy tűnik az időjárás ezúttal partner lesz hozzá.

0: egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hogyha a következő napokban szexárdon autóval közlekednek, akkor érdemes egy kis plusz idővel számolni, mert változik a forgalmi rend a Bocskai utcában. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendkívüli hőség miatt az útburkolat felpúposodott. A Bocskai utca 91 szám előtt ezért halaszthatatlanná vált a javítás. A munkálatok már elkezdődtek, és a Bocskai utca, Betlen utca és Mérei utca közötti szakaszát lezárták az átmenő forgalom elől. A helyszínen Zsák utca táblák segítik a tájékozódást, de aki teheti, válaszol más útvonalat, így elkerülheti a kerülőt és a torlódást. A felújítás során új betonburkolat készül, amelynek időre van szüksége a megszilárduláshoz, ezért a korlátozás várhatóan 2 hétig marad érvényben. Az önkormányzat a közlekedő türelmét és megértését kéri, mi pedig arra biztatjuk önöket, hogy a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt, hogyha lehet, akkor tervezzék meg az útvonalukat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Labszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt sertésgulyás levest ebédelhetünk borzas feknivel, a főitele közül pedig kérhető mágia rakás vagy választható spenót főzelék tükörtojással, a címenő pedig grillezett csirkemell cézár salátával. A pizza ma mai kínálata, itt bogrács gulyással várnak bennünket, az álmenő leves plusz sertésflekken zöldséges jázmirizssel, a B-menü pedig leves plusz aranygaluska vanília öntettel. A 100 étteremben pedig ma babgulyással várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves, az elmenü mákos nudli áfonya öntettel, a B-menü pedig rántott sajt, hasább burgonyával, tartármártással.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazi időutazás következik. A 90-es évek egyik legnagyobb slágergyárusától érkezik a dal, amely ma is pillanatok alatt nosztalgikus hangulatot varázsol. Már is érkezik az Ace of Base és a Cruel Summer, itt a Rádió Antriton.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rádió Andrit. Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a 11 órához, úgyhogy mindjárt érkeznek a hírek. Érdemes azonban velünk maradni, mert a fontos információk után ismét a zené lesz a főszerep, és hozzuk a péntek délelőtt legjobb slágereit. Remélem, hogy jól telik a napjuk, bárhol is hallgatnak bennünket. Innen már tényleg csak egy karnyújtásnyira a hétvége, úgyhogy tartsanak ki, mi pedig igyekszünk még jobb hangulatot varázsolni a péntek délelőttbe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Már megint egy hétfőkedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
6: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrit.
7: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, hírek után újra itt vagyunk, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Lassan közeledik az ebédidő, de addig is pörögjön a péntek, szóljon a zene, és legyen mosolygós a délelőtt.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A nyári hőség szexárdon sem kímél bennünket, ilyenkor pedig kevés jobb dolog van egy jó hideg fagyinál. Ahelyett azonban, hogy mindig a balti jégkrémek után nyúlnánk, érdemes kipróbálni egy nagyon egyszerű otthon is elkészíthető változatot. A recept szinte gyerekjáték. Két banán, egy marék, eper vagy málam, egy kis görög joghurt, és már mehet is minden a turmixgépbe. Néhány perc alatt elkészül egy krémes, természetesen édes fagylalt, amelyben nincs hozzáadott cukor, mégis igazi nyári desszert. Aki szeret kísérletezni, ízesítheti vaníliával, kakaóval, vagy akár egy kanál mogyoró vajjal is. Hogyha pedig jégkrém formába töltjük, néhány óra múlva már kész is a saját készítésű pálcikás finomság. A hétvégi családi programok mellé ez is jó ötlet lehet, hiszen nem csak finom, hanem egészségesebb is, ráadásul a pénztárcát is kevésbé terheli. Egy próbát mindenképpen megér, egészségükre.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A nyári napokon Szekszárdon is sokan hűsölnek a saját kerti medencékben, de van egy fontos dolog, amire ilyenkor érdemes odafigyelni, a medence vizének leeresztése és feltöltése ugyanis nem történhet akárhogyan. Amennyiben a vizet klórral vagy más vegyszerrel kezelték, az már szennyvíznek minősülhet, ezért nem szabad a csapadék vízelvezető rendszerbe engedni. Az engedély nélküli közcsatorna használat is komoly következményekkel járhat, akár több 100 000 forintos bírságot is kiszabhatnak a szabálytalanságok miatt. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a nagyobb medencék ürítését előre egyeztetni kell a szolgáltatóval, és vízkorlátozás idején a feltöltés sem megengedett. Aki pedig saját szennyvíztisztító berendezést használ, annak különösen óvatosnak kell lennie, mert a nagy mennyiségben leengedett vegyszeres víz tönkre teheti a rendszer működését. Mielőtt tehát lecserélnék a medencevizét Szekszárdon vagy a környékbeli településeken, akkor érdemes tájékozódni a szabályokról. Ezzel nem csak a környezetet óvhatjuk meg, hanem egy esetleges komoly bírságot is elkerülhetünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában.

0: telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
1: Menőajánlatok a Rádió Andridon. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt sertés gulyás levest ebédelhetünk borzas feknivel, a főételek közül pedig kérhető mágiarakás vagy választható spenót főzelék tükörtojással, a címenő pedig grillezett csirkemell cézár salátával. A pizza ma mai kínálata, itt bogrács gulyással várnak bennünket, az elmenő leves plusz sertés flekken zöldséges jázmirizssel, a B-menü pedig leves plusz aranygaluska vanília öntettel. A 100 étteremben pedig ma babgulyással várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenü mákos nudli áfonya öntettel, a B-menü pedig rántott sajt, hasább burgonyával, tartármáltással.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Műsorunk következő szereplője a Linkin Park lesz, akik mindig is különleges helyet foglaltak el a zenei világban, hiszen a kemény gitárhangzást emlékezetes dallamokkal és őszinte szövegekkel ötöztek, most pedig jöjjön tőlük egy igazi közönségkedvenc.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Mindjárt deletűt az óra, úgyhogy érkeznek a térség legfontosabb híreim, aztán már folytatjuk is a zenélést, mert egy pénteki napon különösen jól esik egy kis kikapcsolódás, hogyha már számolják vissza a munkaidőt a hétvégig, nincsenek egyedül, ilyenkor sokan ezt teszik. Addig is ne siessenek sehova, maradjanak velünk. A hírek után ismét érkeznek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Együttműködés a Pécsi Tudományegyetem és a kórház között, forgalomkorlátozás a Bocskai utcában, kellemes nyári időnk lesz pénteken. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A napokban egy 69 éves csengeri férfi Budapest felé tartott, amikor Bátaszék térségében az alagutaknál zajló útkarbantartás miatt kihelyezett terelésnél a kötelező haladási iránytjelző táblát figyelmen kívül hagyta és behajtott a terelésbe autójával. Ezután kilométereken keresztül a forgalommal szembe haladt. Az autópálya rendőröknek Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a járművet, amikor a sofőr már ismét a megfelelő irányban közlekedett. A veszélyes manőverről videófelvétel is készült. A férfi elismerte, hogy figyelmen kívül hagyta a kötelező haladás iránytjelző táblát, emiatt 78 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint 4 közlekedési előéleti pontot kapott. Azt azonban nem ismerte el, hogy szabálytalanul a forgalommal szemben közlekedett. Azt mondta, a terelés jelzése nem volt egyértelmű, ezért kezdetben nem is értette, hogyan került a menetirányjal szembe. Az ügyben a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek a 69 éves sofőr ellen, és kezdeményezték a vezetésre való alkalmasságának felülvizsgálatát is. Kérjük a közlekedőket, hogy útlezárások és terelések esetén minden esetben fokozott figyelemmel kövessék a jelzőtáblákat és a forgalom irányítási jelzéseit. A forgalommal szembeni közlekedés néhány másodperc alatt is súlyos, akár halálos balesethez vezethet. A szekszárdi területi vérellátó központ a Tamási rendőrkapitányság épületébe szervezett kiszállásos véradást június 29-én, a főkapitányság részére 2012-ben a Magyar Vöröskereszt országos vezetősége véradó barát munkahely kitüntető címet adományozott. Az együttműködésük azóta is folyamatos, évente több alkalommal szerveznek véradásokat a vármegye rendőrei részére. A Tamási rendőrkapitányság kollégái idén második alkalommal nyújtották karjukat, a jelenlegi véradáson a nagy hőség ellenére 15-en adtak vért, hogy segíthessenek másokon. Ünnepélyes keretek között írt alá képzési, kutatási, együttműködési megállapodást Szekszárdon professzor dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karának dékánja, és Kis Zoltán, a Tolnavármegyei Balassa János Kórház főigazgatója, a 225 év gyógyítása jövő kutatásai című klinikai kutatási fórumon június 29-én. A megállapodás célja a betegség megelőzés ügyének előmozdítása, a társadalmi prevenciós edukáció fejlesztése, az egyetemi tudományos kutatásokban történő együttműködés, az egyetemi felsőoktatás elméleti és gyakorlati ismeretanyagainak szélesítése, továbbá az új egészségtudományi kutatási eredmények szélesebb körű megismertetése. A klinikai kutatási fórumon a KPVK képviseletében részt vett professzor dr. Nagy Janka Teodóra, tanszékvezető egyetemi tanár is, aki a két intézmény kapcsolatáról és lehetséges új kutatási kooperációkról tartott előadást. Mint azt a honlapunkon is olvashatták, életének 88. évében elhunyt dr. Sólyom Boldog, Szekszárd megyei Jóváros közjóért kitüntetettje, nyugalmazott főügyész helyettes, a szekszárdi női kosárlabda meghatározó alakja, a szekszárdi Rotary Klub alapító tagja, a város kiemelkedő közéleti személyisége. Dr. Sólyom Boldog több mint 4 évtizeden át segítette az igazságszolgáltatást, meghatározó szerepet vállal Szekszárd közösségi és sportéletében is. A szekszárdi női kosárlabda egyik megteremtőjeként, a KSC alapítójaként és örökös tiszteletbeli elnökeként maradandó örökséget hagyott maga után. Elkötelezett tagja és egykori elnöke volt a szekszárdi Rotary Klubnak, valamint meghatározó alakja a Szekszárd Váregen baráti társaságnak is. Sokat tett a testvérvárosi kapcsolatok kiépítéséért és ápolásáért, közösségépítő munkája generációk számára jelentett példát. Munkásságát számos rangos díjjal ismerték el, köztük 2007-ben Szekszárd megyei Jóváros közjóért kitüntető díjával, 2026-ban pedig a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége életműdíjával. Szekszárd egy kivételes tudású, szolgálatkész és elhivatott polgárát veszítette el. A holokausz 82. évfordulója alkalmából a szekszárdi izraelite hitközség megemlékezést tart vasárnap, amelynek részleteiről Meleg Balázs elnök helyettest kérdezte.
7: 2026. július 5-én 10 óra 30 perckor kezdődik a szekszárdi holokauszt megemlékezés a Művészetek Házában, ami a Volt Zsinagóga. A rendezvénynek az eseménye először is Berninger Attila polgármester úr fog mondani egy utóbeszédet, utána a Kücsök zenekar fog előadni egy előadást, illetve az esemény végén el fogjuk helyezni a Művészetek Háza előtt található a holokauszt emlékünk, a koszorúkat, illetve a megemlékezéshez a köveket. Maga a rendezvény, a holokauszt megemlékezés arról szól, hogy 1944-ben ugye Szekszárddal és itt Tolna megyében zsidókat ugye deportálták Auschwitzba, és onnan pedig kihelyezték őket a többi haláltáborba. Maga a holokauszt megemlékezés azért a legfontosabb, mivel a második világháborúban 1944. júliusában deportálták Tolna megyéből is a zsidókat, és rájuk emlékezünk, az ő emlékükre, illetve azért nagyon fontos a megemlékezés, hogy ez a tragédia soha többet ne történhessen meg.
6: Forgalomkorlátozása a Bocskai utcában, útjavítás kezdődik pénteken. Szekszárd a város hivatalos oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a tartós hőség következtében a Bocskai utca 91 szám régi számozás szerint 39 előtt az útburkolat felpúkosodott. A helyreállítás július 3-án pénteken kezdődik. A munkavégzés idejére a Bocskai utca, Betlen utca és Mérei utca közötti szakaszán az átmenő forgalom szünetel, a helyszínen Zsák utca jelzőtáblák segítik majd a közlekedést. Mivel a helyreállítás során beton útburkolat készül, annak kötési ideje miatt a forgalomkorlátozás várhatóan 14 napig lesz érvényben. Ezért kérik a közlekedőket, hogy a lezárás idején lehetőség szerint válasszanak más útvonalat, és fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken. Köszönik a lakosság türelmét és megértését. Július 1-én szerdán első alkalommal került megrendezésre a csak csajoknak szóló közösségépítő országúti bringázás, hogy hogyan sikerült, arról Steigné dr. Szabó Barbara szervező beszél.
8: A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület körülbelül 2 hónapja hozta létre a közösségépítő országúti bringázás programját, amire minden szerda este várják a kerékpározni vágyókat. Július 1-től pedig már lehetőség van csak csajoknak is kerékpározni. Július 1-én került megrendezésre az első lányos közösségépítő országúti bringázás. 35 kilométert tekertünk a lányos lányokkal. Az eseménynek a különlegessége, hogy igazi profi bringásoktól kapunk tanácsot, hogy hogyan kell a váltott vezetést például gyakorolni, vagy hogyan kell szélárnyékban kerékpározni, vagy hogy külön figyelmet fordítsunk a lábfordulatnak a növelésére, és tulajdonképpen a lányokkal az első bringázásnál már ezt a váltott vezetést gyakoroltuk is, hiszen ez újdonság azoknak, akik egyedül szoktak tekerni. Igazából mindenki nagyon élvezte a tekerést, reméljük, hogy hétről hétre minden szerdán egyre több lány fog csatlakozni igazából az eseményhez.
6: Pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati északi szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, amelyekből elszórtan eső, zápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk 26-32 fokos maximumokkal. Szekszárdon és a Vételkörzetben a hajnali 17 fokot követően napközben maximum 30 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt déltúl vagyunk a híreken, és ezzel hivatalosan is megérkeztünk a pénteki ebédidőbe, amihez mi jó étvágyat kívánunk, és hozzá jutalt is kínálunk. Már is forognak a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, most pedig egy ma délutáni programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Fél öttől ismét megtelik élettel. Szexedon az Íj és Gyula könyvtár, hiszen újra megrendezik a népszerű társasjátékklubot. A szervezők ezúttal is minden korosztályra gondoltak, a klasszikus kedvencektől egészen az újabb sikerekig, például a Dixit vagy a Harry Potter témájú játékok is kipróbálhatók, akár rutinos társasjátékosok, akár most ismerkednek ezzel a világgal, biztosan találnak olyan játékot, ami mosolyt csal az arcukra. A legjobb pedig az egészben, hogy nincs más dolguk, mint megérkezni, leülni egy asztalhoz, és már kezdődhet is a játék. Egy remek lehetőség arra, hogy egy estére félretegyék a telefonokat, és együtt kapcsolódjanak ki. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
1: Ez a Rádió Andrét FM 105.1.

0: my heart.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha az elmúlt napokban úgy érezték Pakson, hogy egyre több a szúnyog, akkor nem tévedtek, a szakemberek is azt tapasztalják, hogy a vérszívók száma több városrészben növekedésnek indult, ezért a város megrendelte a szúnyoggyérítést. A kezelés pontos időpontját még az időjárás határozza meg, erről a lakosságot és a méhészeket is időben tájékoztatják majd. Ugyanakkor fontos tudni, hogy önmagában a permetezés nem oldja meg a problémát. A kémiai gyérítés csak a már kifejlett szúnyogokat pusztítja el, a petékre és a lárvákra nincs hatással. Ezért kérik a paksiakat, hogy nézzenek körül a saját kertjükben is. Egy fedetlen esővízgyűjtő, egy vízzel teli vödör, vagy akár egy régi autógumi is kiváló tenyészhely lehet. A meleg időben a szúnyogok fejlődése rendkívül gyors, egy nőstény akár több száz petét is lerakhat, és megfelelő körülmények között már egy hét alatt újabb nemzedék kelhet ki. Hogyha tehát kiöntjük a felesleges pangóvizeket, vagy letakarjuk a vízgyűjtő edényeket, azzal nem csak a saját udvarunkon, hanem az egész városban hozzájárulhatunk ahhoz, hogy kevesebb legyen a kellemetlen vérszívó a nyár hátra levő részében.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
7: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig azzal az előadóval megyünk tovább, aki fiatal kora ellenére már számtalan nemzetközi slágert tudhat maga mögött, és minden új dalával bizonyítja, hogy a modern pop zene egyik meghatározó előadója. Igen, ő Zara Larsont már is ő énekel.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek Önöktől, én már ennyi voltam. Adom már is tovább a stafétát kollégámnak, Vörös Leventének. Ő érkezik a folytatásban, én pedig akkor megyek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Mindenkinek további szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csak nem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkoló automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
7: Végre itt a péntek, július 3-át írjuk, 13 óra után járunk 3 perccel. Én Vörös Levente vagyok, egészen 18 óraig vagyok itt a stúdióban, hogy együtt szórakozzunk a hét utolsó munkanapján is. Most éppen Lizóval és Ariana Grandével. Ez a Good as Hell.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

A Duke Dumont és a Need You szólt itt az Antriton a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között, ami között megpróbálunk segíteni valakinek, méghozzá olyas valakinek, aki elhagyott egy kulcsot itt Szekszárdon, egy kulcs csomóról van szó egyébként, és igazából a Garai tér környékén veszíthette el még a pár nappal ezelőtt, úgyhogy ha esetleg talált egy kulcs csomót rajta egy kötélből készült csomóval, ez az ismertető jegye ennek a bizonyos kulcsnak, akkor mindenképpen csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, akkor is, hogyha esetleg megtalálta és leadta valahol, tehát tud a hollétéről, és akkor megpróbáljuk összekötni a tulajdonossal. De üzenhet nekünk SMS Viber számunkon is, a 30-as 944-44-en, és akkor ugyanez lesz a menet. Közben pedig jönnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágeré a folytatásban is. Christina Aguilera énekel mindjárt, ez a What a Girl Wants!

0: Az LGT-vel utaztunk a zenevonaton, itt az Antréton a ma kedvencein, meg a tegnap slágereik között. Lepattanunk egy kicsit erről a bizonyos vonatról, mert hogy a Kornélokat, illetve a Somákat ünnepeljük a mai nap. A Kornél latin eredetű férfinév, a Cornelius nemzetségnévből ered, jelentése pedig somfa vagy szarv. A nyelvújítás során pedig a Soma név, Soma nevet alkották a Som szóból, a Kornél magyarítása egyébként abból a felvetésből kiindulva, hogy a Kornél egy somfa jelentésű szó származéka. Szóval a kettő összefügg. Sok boldogságot a Kornéloknak, illetve a Somáknak. Ahogy a születésnaposainknak is, akiket ünneplünk, illetve megemlékezünk róluk, Teleki Blanka grófnőről például, a pedagógusról, a magyar nőnevelés úttörőjéről, vagy éppenséggel Franz Kafka csehországi német íróról, akinek hát fogalmazunk úgy, hogy elég érdekes regényei voltak, de mindenképpen izgalmasak. Aztán ma ünnepelne még Úri István, Kazinci és Jászai Mari díjas magyar színész, aki lehet, hogy így névről nem ugrik be önnek sem, de hangról biztosan megmutatom.
1: Ne süketeljen itt nekem Ventura! Hol van a lakbér?
0: Például az Ace Ventura című filmben is megjelent a szinkronja, úgyhogy akár innen is ismerős lehet. De ma ünnepel Laura Branigan, amerikai énekesnő, Tom Cruise, Golden Globe díjas amerikai színész, Szellő István, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, Azurák Csaba, szintén magyar riporter,

műsorvezető Sebastian Vettel német autóversenyzővel együtt, aki a négyszeres Formula 1 világbajnoknak is elmondhatja magát. Aztán ránézünk gyorsan az eseményekre, nem sok van belőlük. 1825-ben első Ferenc magyar király 13 évnyi szünet után egy Bergámóban kelt királyi levéllel összehívta a magyar országgyűlést Pozsonyban. Azért érdekes ez, mert ez volt az első reform országgyűlés. Aztán 1897-ben a Bécsi Práterben üzembe helyezték a 65 méter magas óriás kereket, ami a világ legrégebbi óriás kerekeként van számon tartva, és a legmagasabb is volt egy ideig. Végül pedig 1945-ben Szilárd Leó az USA elnökéhez juttatott el egy petíciót, amiben azt kérte, hogy ne használják fel az atombombát a háborúban. Ugye Szilárd Leó kiemelkedő fizikusunk, ha minden igaz, akkor erre kérte az amerikai elnököt, nem teljesen hatott igazából ez a petíció, na de most már nem is ez a lényeg, hanem az, hogy jönnek a dalok, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei a folytatásban, csak a legnagyobbak. Na Maroon 5 dalol mindjárt, ez lesz a Cold.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
7: Egy olyan együttes jön, akik meghatározó szereplője a zenei életnek, ugye az ezredforduló óta, még most is. Volt egy időszak, amikor azt hitték, elérték a csúcsot és fel akartak osztani, de aztán gyorsan észbe kaptak és még több sláget gyártottak. Ők a Maroon 5 és a Cold, a 151-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrix.

0: Az Alba Dallamai a Super Trooper volt az utolsó itt az Antritona 13 órában, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan már a 14-be ugrunk, úgyhogy érkeznek a hírek, informálódunk gyorsan az utak helyzetével kapcsolatban is, és aztán hozom is vissza a legnagyobbakat. Kelly Clarkson csodálatos dalát például, ez lesz a Since You've Been Gone a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfácán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: orvosnak lenni jó?
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Újra közszolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autó behozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. A hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes, a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autó behozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintossával szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek, Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőuli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröngyének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét közlekedés.
5: 14 óra múlt 3 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Andritra. Nézzük, hogy mi a helyzet, hogyha a környéken autókázna, akkor érdemes egyébként sok helyen figyelni. Az M6-os autópályán például aszfaltozási munkálatok zajlanak a 163-as, valamint a 167-es kilométerek között. Ez a Budapest felé tartó oldalt érinti, Bátaszéktől egy kicsit délre található ez a szakasz, és egy forgalmi sávot itt lezártak. Óvatosan, ha arra közlekedik, mert volt hajmeresztő átváltás a másik sávba, és szemben menés is az elmúlt napokban, úgyhogy tényleg, ha arra megy, akkor körültekintően mindenképpen. Egyébként az 5603-as Bátaszék-Bonyhád összekötő úton híd és áteresz javítás karbantartása zajlik, emiatt útszűkülettel találkozhat, illetve Alsó Nánánál útkarbantartási munkák miatt félpályás útlezárással is. A 6-os főúton nagyjából Kakastól a megye határig kaszálnak, úgyhogy emiatt mindenképpen óvatosan, hogyha lát valamilyen munkagépet, illetve szintén a 6-os főúton a siófoki elágazóban burkolatot tisztítanak, nyilazott már egy körforgalom, és az M9-es körforgalmánál is burkolatot tisztítanak, úgyhogy ezen az oldalon természetesen arra is óvatosan haladjon. Ha átmenne esetleg az M9-esen a Duna túloldalára, akkor az 51-esen észak, valamint dél felé is érdemes figyelni, mert kaszálnak, helyenként félpályás lezárással jár ez, illetve a 6-os úton Tolna és Dunaszentgyörgy között tisztítják még az útburkolatot, úgyhogy arra is útszűkülettel készüljön. A városra közelítve azt látom, hogy az elkerülőt, ha nézem, az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakasz piroslik a legjobban, illetve a volántelepi lámpa is fogja a forgalmat egy icipicit, a főúton pedig nagyjából csak, ahogy látom, a Kórházi Kápolnánál, a Bezeredi utca aljánál van egy kis torlódás. Rendőrökről kaptunk bejelentést, például kint vannak a bátaszéki M6-os felhajtónál, fellehajtónál, illetve a 65-ös főúton Zombánál, Zomba végén kégy fele haladva. Úgyhogy bármere is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztalt, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, avagy küldhet SMS és Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
5: És akkor most vissza az autóba, meg vissza a dalok mellé ide az Antritra. A ma kedvencei, meg a tegnap slágeri érkeznek a folytatásban is, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Kelly Clarkson rúgja be a 14 órajtaját. Ez a Since You Begun.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

A vöröshajú zseni Ed Sheeran meg a Shivers, amit hallott itt az Antriton ebben a csodaszép időben, ami odakint van. Éjszaka majd jön egy kis lehűlés is mellé, de erre még bővebben is rátérek hamarosan. Előbb viszont még az Atomic Kitten-dalon, ez már tőlük a The Tide is High, itt az Antriton.

0: A United tolmácsolta a végső vallomását itt az Antritonom a kedvenceinek meg a tegnap slágerei között 14 óra 33-kor július 3-án pénteken járunk, a hét utolsó munkanapján, ami egyébként csodálatosan telik már, mint ami az időjárást illeti. Én is ezzel kapcsolatban érkeztem pár információval, mert hogy még ugyan felhőket lehet látni az égen, de nem kell tőlük félni, esni ugyan nem fog, 30 fokot mutatnak nagyjából a hőmérők, 31-et talán, de egyébként ez majd folyamatosan fog csökkenni, és ami a jó hír, hogy az éjszaka folyamán azért benézünk jócskán, már 20 fok alá, 14 is lehet a minimum, holnap reggel pedig 6-7 óra környékén 15, kötőjel 19 Celsius fokra ébredhetünk, és nem lesz olyan meleg holnap sem egyébként, talán ennek is lehet örülni. A szél is felfeltámad, úgyhogy ez is egy kis felfrissülést hozhat, ennek ellenére az időkép lengeruhát ajánl a mai napra, esernyő meg ilyesmi nem fog kelleni, nincs rá szükség. Úgyhogy előre tekintve is azt lehet mondani, a hétvége nem lesz olyan borzasztó kánikulával teli, mint amilyen volt az elmúlt, úgyhogy ennek is lehet örülni. A pollen terhelésre ránézve viszont az allergiásoknak kevésbé van okuk az örömre, mert a gombák extrém, a csalánfélék, illetve a pázsitfűfélék pedig közepesen vannak jelen a levegőben, úgyhogy ha ön is valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és ő tud segíteni. Egyébként hidegfronti hatásban van ma részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák, szívproblémák és keringési panaszok is egyaránt előfordulhatnak, illetve a szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Én is érzékeltem egyébként, tényleg volt itt a délelőtt folyamán olyan szeles idő, hogy azt hiszem nem tudok bemenni az ajtón, amin beszeretnék menni, de aztán végül sikerült. Egyeseknél még egyébként szédülés és rosszulés sem kizárt, és az UV-sugárzásra is azért figyelni kell, 10 és 16 óra között erős, nagyon erős kategóriába esik. Erősítsük immunrendszerünket, ez az időkép utolsó tippje, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, ami lehetőség szerint víz legyen, nem alkohol, meg cukrosodító, meg ilyenek, azok nem tesznek jót a szervezetnek, amúgy sem, milyen nagy melegben meg végképp, úgyhogy a jó kis víz, nem a jéghideg, inkább a szobahőmérsékletű, az tökéletesen megfelel, és akkor le van tudva a napi folyadékbevitel is. A dalok viszont még nincsenek, ezek érkeznek a folytatásban. A Stardust énekel Music Sounds Better With You, tartson velem! Elő viszont még George Michael érkezik. Ezzel várom vissza a pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Már megint egy hétfőked.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy görög származású brit énekessel megyünk tovább, aki a Vampodo egyik megalapítója. Nagy slágerek fűződnek a nevükhöz, mint például a Wake Me Up Before You Go Go, vagy a Last Christmas, de most szólóban tolja majd. Ő George Michael és a Father Figure itt az Antritón.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: John Cicada és Just Another Day, yes, volt itt az Antriton a 14 óra utolsó perceiben, és az előzőekben kaptunk egy telefont egy kedves hallgatónktól, aki azt üzente nekünk, hogy az újvárosi temetőnél mérnek a rendőrök, kint vannak a rendőrautóval, úgyhogy ha arrafele halad, akkor kicsit legyen könnyebb a lába, én ezt javaslom, de egyébként is óvatosan vezessen és körültekintően, én pedig közben hozom a legfontosabbakat, majd a legnagyobbakat a folytatásban, és a legfontosabbakat Joli hozza a hírekben azonnal. Aztán Mark Anthony és az I Need To Know, ami ránk rúgja majd a 15 óra ajtaját, ezzel várom vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészség Centrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Egy elégedettségi kérdőből tudta meg, hogy lehúzták a bankszámláját. Elismerések Semmelweis nap alkalmából. Szombaton 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Jannár Gyöli vagyok, 2026. július 3-án pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Mint azt a híreinkben is hallhatták, hogy még június 28-án az esti órákban érkezett a bejelentés a Tamási rendőrkapitányságra, hogy az 57 éves Varga Ferenc, a Regői Majsapusztai Rehabilitációs Intézet lakója eltűnt. A férfi holttestét július 2-án Kesző-Hidegkút térségében megtalálták, tudtuk meg a rendőrség Facebook oldaláról. Egy paksi férfi egy amerikai szálloda elégedettségi kérdőívéből tudta meg, hogy közel 500 000 forintért vett igénybe szolgáltatást náluk. A napokban tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen az a paksi férfi, akinek feltörték e-mail fiókját, majd egy utazási oldalon szobát foglaltak 5 főre Austinban, tudatta a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság csütörtökön. Mint azt elmondta, néhány nappal korábban feltörhették a levelező fiókját, mert az összes üzenete eltűnt. Azok között volt olyan e-mail, amelyben korábban egy szállás közvetítő szolgáltatónál foglalt, és hogy sajnos a kártya adatait is elmentette. A tranzakciót nem vette észre, mivel semmilyen jóváhagyó üzenet nem érkezett a telefonjára, de kérdésére a bankja megerősítette, hogy 413 000 forintját valóban elköltötte valaki. A család észlelve azonnal jelezte a tapasztaltakat a pénzintézetnek, és feljelentést is tett. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy időközben a bankja kártalanította. Ezügyben információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás büntette miatt indult eljárás a paksi rendőrkapitányságon. A rendőrség a Matrix projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat. A héten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2 nappali tagozatos hallgatója kezdte meg szakmai gyakorlatát a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságon. Takács Izabella 3. éves az egyetemen, gazdaságvédelmi nyomozónak tanul, Csocsó Szonya Lilla 2. éves, ő szintén bűnügyi szakon kibernyomozó szakirányra jár. A hallgatók 4 héten keresztül ismerkedhetnek a rendőri szolgálat ellátással. Az egyetemen megszerzett szakmai tudásokat a következő hetekben a főkapitányság gazdaságvédelmi alosztályán mélyíthetik el. Mentoruk dr. Tóth Csaba rendőrfőhadnagy. A fiatalokkal dr. Habricsek Nikoletta rendőrezredes, vármegyei rendőrfőkapitány, Szabó Zoltán rendőrezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes, valamint a gazdaságvédelmi alosztály vezetője, Molnár Zoltán rendőr alezredes is elbeszélgetett az egyetemi képzésről, valamint a jövő szakmai kihívásairól. Mindhárman biztosították a fiatalokat, hogy az itt létük során a lehető legtöbb gyakorlati szakmai feladat végrehajtásába bevonják őket, és a hetek folyamán a többi szakterület munkájába is betekintést nyerhetnek. A tartósan forró és száraz időjárás miatt jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, hogy mire figyeljünk a nyári időszakban, arról Köves Péter katasztrófavédelmi szóvivőt hallja.
7: Az elmúlt hetekben szinte minden nap szabadtéri tüzekhez vonultak Tolna vármegye tűzoltói. Csak az elmúlt egy hét során több mint 23 hektárnyi terület égett le Tolna vármegyében. Tartósan száraz és forró időjárás miatt jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami azt jelenti, hogy az erdőkben is azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzszakóhelyeken is. A saját kertben a grillezés és fogácsozás továbbra is megengedett, de a tüzet egyetlen percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Az alapási munkák is megkezdődtek, ezért különösen fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. A mezőgazdasági gépeken lerakódott por, tejba is növényi maradványok a nagy melegben bizony könnyen meggyulladhatnak, ezért a munkagépeket rendszeresen tisztítani kell. Érdemes a csapágyak, az elektromos berendezések és a kipufogórendszer állapotát is folyamatosan ellenőrizni, hiszen egy műszaki hiba vagy egy túlmelegedett alkatrész is könnyen tüzet okozhat. A gazdálkodók indulás előtt mindig győződjenek meg arról, hogy a gépeken rendelkezésre állnak a megfelelő tűzoltókészülékek és azok használtak kész állapotban van. Tolna vármegyében idén eddig 100 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzesetekhez, a beavatkozások során több mint 60 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig közel 200 tűzoltó gépjárművet kellett bele. A nagy meleg hatására a növényzet gyorsan kiszárad, ezért mert egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. Gyakori veszélyforrást eldobott cigarettacsik, ezért kérjük, hogy azt minden esetben megfelelően oltsák el, és soha ne dobják el a természetben. A szabadtéri tüzek megelőzések közös felelősségünk, vigyázzunk egymásra is a környezetünkre, ha tüzet észlelnének, haladéktalanul tárcsázzák a 112-es központi segélyhívó számot.
6: Dr. Sárosi József csütörtökön látogatást tett a Pécsi Tudományegyetem újonnan megválasztott rektoránál, dr. Fábián Adriánnál, tudtuk meg az országgyűlési képviselő Facebook oldaláról. Rektor urat közel 30 éve ismerem, szinte egyszerre végeztünk az intézmény állam és jogtudományi karán. Beszélgetésünk során egyetértettünk abban, hogy a PTE kultúra tudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karának szekszárdi képzéshelyének fejlesztése nem csak az egyetem, hanem Szekszárd és az egész térség jövője szempontjából is kiemelten fontos. A kampány során többször is elmondtam, hogy azt szeretném, ha a szekszárdi kampusz ismét olyan lenne, mint egykor, tele hallgatókkal, pezsgő egyetemi élettel, amely új lendületet ad a városnak és tovább erősíti a térség vonzerejét. Ezen a célon a jövőben is minden erőmmel dolgozni fogok, innentől kezdve a témával kapcsolatos minden fejleményről beszámolok önöknek, nektek. Remélem, hogy jövőre a kar fennállásának 50. jubileumi évfordulóján már egy hatalmas erőlelépésről számolhatok majd be, közölte a képviselő közösségi oldalán, aki gratulált a rektornak a kinevezéséhez, munkájához sok sikert és jó egészséget kívánt. A Babits Mihály Kulturális Központ július 5-én vasárnap 10 óra 30 perces kezdettel rendezi meg a holokauszt emléknapot Szekszárdon a Művészetek Házában. A programon emlékbeszédet mond Berlinger Attila, Szekszárd megyei óvóváros polgármestere, liturgiai megemlékezést tart Fináli Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsinagóga rabbija. Közreműködik Anatolij Klavanszkij kántor. Műsort a Tücsök zenész színpad ad. A programot koszorúzás zárja a Művészetek Háza előtti holokauszt emlékműnél. A megemlékezés szervezője a Szekszárdi Magyar Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraelita Hitközség. A rendezvény napján egy tárlat is megnyitja kapuit, Noam Ken kiállítása a holokauszt túlélők a zsinagógák címmel. A rendezvény napjától július 5-től várja az érdeklődőket egészen augusztus 1-jéig. A tárlatot díjtalanul lehet megtekinteni a Művészetek Háza nyitvatartási idejében. Vasárnap és hétfő kivételével 10 és 17 óra között Noam Ken fotós nemzetközi hírnévre tett szert Izrael lélegzett elállító tájainak képeivel. Ez a kiállítás azonban eltér a megszokott stílusától, és Közép- és Kelet-Európa zsinagógáit mutatja be. Művei a kitartás és a zsidóság folyamatos jelenlétének témáját járják körül. A Magyar Egészségügy Szakdolgozói Kamara Tolna vármegyei területi szervezete Semmelweis napi elismerő oklevelet adományozott két szakdolgozónak, értesültünk a Tolna vármegyei Balassa János Kórház közösségi oldaláról. Tóth Szilvia, endoszkópos szakasszisztens, és Végné Halász Ildikó, a radiográfiai asszisztens kapta az elismerést. Az idén első alkalommal adták át a megye kiváló szakmai közössége díjat, amelyet a kórház szülészeti és nőgyógyászati osztálya vehetett át, elismerésül kiemelkedő szakmai munkájáért és közösségi erejéért. Szívből gratulálunk valamennyi kitüntetetnek. Szombaton szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható. Hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon és a Vételkörzetben, szombaton hajnalban 15, napközben 28 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Köszönjük Jolinak a híreket, zakatolunk is tovább a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, egészen 18 óráig a stúdióban, addig pedig rengeteg jó dal érkezik még. Mark Anthony és az I Need to Know a 90-es évekből. Már pörög is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

rajta kívül. Megszűnt a világ, Márkot mentette meg a szerelem itt az Antriton, az autósokat pedig Jani igyekszik megmenteni. Tőle kaptuk ugyanis az információt nemrég, hogy kint állnak a rendőrök az újvárosi temetőnél itt Szekszárdon. Szóval, ha arra halad, akkor figyeljen a gyorsításokra, meg a városba történő bejövetelnél is az 50-es sebességre, de egyébként is körültekintően közlekedjen, nem a rendőrök miatt, hanem egymás érdekében. Én pedig a legnagyobbakat játszom mellé. Érkezik Bastille és a Good Grief ide a 101-re.

Freya Sky és a Silent Treatment, ami szólt itt az Antriton a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. 15 óra 28-at ütött az óránk, én pedig programokkal érkeztem, például ma lehet menni társasozni a könyvtárba, 16 óra 30-tól már várják a társasjáték kedvelőit a társasjáték klubba. Egészen pontosan Hunyadi utca 9, ha esetleg még nem járt volna a Tudásközpont épületében. Rengeteg társassal készülnek, Bang például, de Harry Potter, Roxforti csata, Aranyások és ilyen hazai kedvencek is, mint a Dűlőre jutunk, vagy éppenséggel a Fröccs, mind-mind ott lesznek, sőt angolul is lehet játszani a Robbanó cicák party pack-kel, úgyhogy ha esetleg van kedve egy kicsit társasozni, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni a Tudásközpontba. Hunyadi utca 9, tehát 16 óra 30 társas játék klub. Ezen kívül vannak még események, illetve lesznek a hétvégén, mert a július 5-től látogatható a holokauszt túlélők, a zsinagógák, Noam Chen kiállítása, aki egyébként egy nemzetközi fotós, és illetve fotós nemzetközi hírnévre tett szert, Izrael lélegzett elállító tájainak képeivel. Ez az a kiállítás azonban a közép- és kelet-európai zsinagógákat mutatja be, úgyhogy abszolút érdekes lehet, a Művészetek Házában megtekinthető, tehát július 5-től áll a kiállítás. Ezen kívül persze van még mozi, ahova érdemes ellátogatni, 15 órától Minyonok a Szörnyek, ezt vetítik, egyébként egész hétvégén, ma már ugye elkezdődött, és a Supergirl is érkezik 17 órakor, 19.30-kor pedig a Meghívás, egy amerikai szinkronizált vígjáték lesz a kivetítőn, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent lehet csinálni a hétvégén is, érdemes elmenni erre, arra kicsit kimozdulni, akár kirándulni egyet, jó idő lesz, nem lesz olyan hű, de meleg, most viszont elég csúnya felhőket is látok, ami engem is meglepett, bevallom őszintén, viszont nem borzaszt el azért, mert hogy a ma kedvencei és a tegnap slágerei hozzák a jó hangulatot a délután hátralévő részében is. Charlie énekel mindjárt, ez lesz a Mindenki Valaki.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Már megint egy hétfőked?
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
0: Ennyi volt a reklám!
6: Talán kevesen gondolnák, hogy a következő énekes balettáncos karrier tervezett magának, de egy betegség ezt keresztbe húzta. Akkor fordult a zenéhez, és a rock, a blues, a jazz, a funk, a swing és még a soul műfajokban is kipróbálta magát. Ő Charlie, és a mindenki valaki itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió.

0: Zomber és a Back to Friends egy teljesen más hangzásvilágot hozott ide a 2025-ös, 26-os évbe. Zomber, aki sorra adja ki a bomba dalait, amivel döntögeti a toplistákat. Úgyhogy egy kicsit felfrissültünk, egy kicsit újdonságot hallgatunk. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei viszont jönnek a folytatásban is. A hírek után közlekedünk egyet, mert hogy hamarosan vége a hagyományos munkaidőnek, ezzel pedig sokan most szögre akasztják az egeret például, és természetesen elindulnak haza, úgyhogy hozom majd a legfontosabb infokat az utakról, meg persze vissza a legnagyobbakat. Kylie Minogue és az In Your Eyes, ez is szól majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV-t.

0: rossznak lenni jó?
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebbe egy novemberi egynapos úton a Budapest Bánya-Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét közlekedés.
5: 16 óra után járunk, 4 perccel a legfontosabb közlekedési infók érkeznek ide az Antritra, méghozzá kezdjük is a munkálatokkal, mert hogy vannak bőven, például az M6-os autópályán még mindig, ugye ott aszfaltozás miatt lezártak egy forgalmi sávot a Budapest felé tartó oldalon, a 163-as és 167-es kilométerek közötti szakaszt érinti, ez Bátorszéktől egy kicsit délre található, tehát ha erre halad, akkor mindenképpen óvatosan és körültekintően járjon. Ezen kívül Alsónánán van még útkarbantartási munkálat, munkavállalat miatt félpályás lezárás, illetve Szekszárd déli részének átjúznak, ez egészen pontosan az 56-os főút melletti kis utat jelenti, vagy legalábbis ezt mutatja, hogy nekem az útinform térképem. Az a lényeg, hogy a Szőlőhegyi körforgalomtól nagyjából a Csatári körforgalomig teszik ezt. Rendőrökről kaptunk még bejelentést, nem is egyről, hanem többről, bár úgy néz ki, hogy Szekszárdról már elvonultak, megjelentek azonban Tolnamözsön a vasúti átkelőhely után, valamint Tolná mellett a 6-os főúton is, ott is mérik a sebességet. Közelítve egyébként a városra, azt látom, hogy igencsak megélénkül a forgalom az újvárosi templom előtt, illetve volt tanítóképzőnél is, a kórházi kápolnától pedig a kórház déli sarkáig haladhat egy picit lassabban. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, de mindenhol máshol nagyjából lehet haladni. Ha valami szokatlan tapasztal, akkor várjuk hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy megoszthatja velünk SMS és Viber üzenet formájában is a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Andrét, FM 101.
5: És akkor most irány haza a szerencsésebbeknek, ahhoz is jön a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei közül 1-2, én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig szólnak a legnagyobbak, Alex Warren is, elő viszont még Kylie Minogue és az In Your Eyes.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: Rádió Antrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost it.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ravin Lané és a Love Me Not Salt itt az Antréton, a ma kedvencei, nem meg a tegnap slágerei között 16 óra 20 perckor. Én pedig egy bombaként robbant hírt hozok, ami a közösségi médiában a világszinte minden táján megjelent. Két maszkos fiatal felmászott nemrég a New Yorkban található Empire State Building tetejére. Nem csak a kilátó teraszig mentek, hanem a 443 méter magasan lévő antenna platformig, ahol aztán kitűztek egy zászlót is. Magyarra fordítva, ezen egyébként az szerepelt, hogy amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismeri a békét. Majd történt egy lánykérés is, bár jó eséllyel azért nem igazi lánykérésről van szó, hanem egy figyelemfelkeltő performance-ról csupán. Egy órát voltak egyébként fent, közben megérkezett a hatóság, az épület kilátó részét kiürítették, és még helikopterek is köröztek a felhőkarcoló mellett. Aztán, amikor kicsit lejjebb ereszkedtek, a rendőrök őrizetbe vették őket, és Iván Kuznyecov, valamint Angela Nikolaou volt a maszk alatt. Egyébként nem amatőrök, mindenféle biztosítás nélkül másztak fel, és a biztonsági rendszert is több helyen kicselezték. A Netflix is bemutatta őket még egy 2024-es dokufilmjében. Hát, hogy megérte felmászni, azon lehet, hogy elgondolkoztak már, hisz most 8 rendbeli vádat emeltek ellenük. Betöréssel, mások életének vagy testi épségének gondotlan veszélyeztetésével, rongálással, jogellenes behatolással, a helyi törvények megsértésével, bűncselekmény céljából történő jogosulatlan beavatkozással, rendzavaró magatartással és betöréshez használható eszközök birtoklásával vádolják őket az Egyesült Államokban. Augusztus 24-én kell egyébként megjelenniük újra a bíróságon. Hát lehet, hogy nem egy mindennapi lánykérés, az biztos. Én például nem is ajánlom, hogy ilyen szép szóval butaságot kövessen el. Azt viszont igen, hogy tartson velünk a folytatásban, mert ez a történet az USA-ban ér véget, Demi Lovato pedig pontot kezdődött. Ez a Made in the USA!

The Power of Love, a Huey Lewis and the News énekelt itt az Antréton a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágereik között, ahova hoztam egy információt, mert hogy kiderült, kiknek jár idén az iskola kezdési támogatás. Bevezetik a 100 000 forintos támogatást a rászoruló családok gyermekei számára, ezt jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán tegnap. A fontosnak tartotta azt leszögezni, hogy egy ilyen rendszer kialakítása egyébként jelenleg összetett és nehéz feladat, de nem akarták egy évvel eltolni magát a kifizetést, ezért olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték idén a támogatást, melyeknél már korábban megállapításra került a rászorultság. Ez pedig azt jelenti, hogy minden olyan iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra. Továbbá olyanok kaphatnak még támogatást, akik az emelt összegű családi pótlékban részesülnek, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek, illetve sajátos nevelésű igényű gyermekek, és a dobbantó programban, valamint a műhely iskolai képzésben is részt vesznek, illetve olyanok is megkaphatják. Minden olyan gyermek még megkapja ezt a bizonyos 100 000 forintot, akik egyszülős családban nevelkednek, és jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. Az első részletét ennek 50 000 forintot augusztus 24-éig utal az államkincstár a kedvezményezetteknek, a második 50 000-et pedig majd novemberben utalvány formájában kapják meg, ezzel is segítve kicsit az iskola kezdetét, illetve az utána lévő időszakot is. Mi pedig itt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel segítjük a délutánban, hogyha esetleg hazafelé tart, vagy még a munkában rostokol, akkor se legyen azért olyan

0: kibírhatatlan ez a pár perc vagy éppenséggel óra, úgyhogy jönnek a legnagyobbak, az Earth, Wind & Fire és a September Fats & More remixében pillanatokon belül.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-től 5-ig érvényes.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza a legnagyobbak hozna meg egy olyan dalhoz, ami az amerikai, pontosabban chicagói R&B együtteshez köthető. 1970-ben alakultak, a volt és jelenlegi tagok száma pedig meghaladja a 45-öt. Ők az Earth, Wind & Fire és a September, Fats & More remixében, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió 88.

0: Enrique Iglesias és a Tired Being a Story a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között az Antriton a 16 óra utolsó perceiben, ami éppenséggel szólt, mert hogy már a 17 órát tapossuk hamarosan, érkeznek a hírek, informálódunk, aztán újra a legnagyobbak szólnak majd. Itt lesz velünk a The Follow the Flow és a Szélcsend is. Villámokat szól ma ránk az ég fenn, tombol a világ, de meg még egyéb finomságok a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Július 2-től 5-éig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a VPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét, feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Akik sorozatosan megszegik a szabályokat, veszélyeztetik az emberek egészségét, biztonságát és semmibe veszik a magyar törvényeket, azoknak nincs helyük Magyarországon, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében csütörtökön. Gajdos László posztjában a debreceni akkumulátoripari üzemmel kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva azt írta, helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezetvédelme között, amely egyensúly az elmúlt 16 évben teljesen felborult az ipar javára. A Paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségeiről készült döntéselőkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a szakemberek közösen elemzik azt, hogy a Paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határmenetben, közölte a MÁV Inform. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszokra kellett átszállni. Éjjel azért nem közlekedtek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán, mert egy villámcsapás Ausztriában károkat okozott a vasúti pályán. A Pest vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet. Azt közölték, a monori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta fiát, köztük a veszekedések mindennaposak voltak. A nő egy délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek és a vádlott megfojtotta az édesanyját. A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkő burkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte el a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.
0: Már a 17 óra kapuján is átléptünk, itt az Antriton szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. A folytatásban is utolsó közös óránkat töltjük együtt a héten. Én Vörös Levente vagyok, a Follow the Flow dala pedig már indítja is óránkat. Ez a Szélcsend.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

All Night Long, ez volt itt az Antriton, a ma kedvencei és a tegnap slágerei között 17 óra, 18-kor pénteken, de jó ezt kimondani, remélem ön is a szerencsésebbek közé tartozik, és már otthon pihen, vagy még hazafelé tart, de hazafelé. Ha nem, akkor kitartást kívánok a melóhoz, igyekszem mindenkinek a legnagyobbakkal szegélyezni a ma délutánt. A Five és a Keep on Moving, ami feldobja a következő perceket, itt a 101-en.

Nico Santos meg az All Time High itt az Andriton pontban 17 óra 30-kor, amikor információkat hozok, mert hogy megkezdik a kémiai szúnyoggyérítést itt Szexárdon és egyébként Gerjenben is, hétfőn kerül majd erre sor, július 6-án a napnyugta utáni órákban, tehát késő este lesz ez már. Rossz idő esetén a védekezésre majd július 7-én, illetve 8-án ugyanebben az időben kerülhet sor. Az alkalmazott készítmény ugyanaz, mint tavaly, igazából én nem értek hozzá, és szerintem lényegtelen is. A készítmény a kijutatott mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, a hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik, talán ez a lényeg. Javasolt intézkedések is vannak, Szekszárdváros oldalán, weboldalán hívja fel a figyelmet erre, például, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, illetve a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni, vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat becsukni, ajtókat zárva tartani, és a külső levegőt bejutató mesterséges szellőztető berendezéseket is kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás előtt, vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni, a kezelést végző gépkocsi közelében pedig tartózkodni nem szabad. A szabadban fedetlenül tárolt vízgyűjtő egyén edényekben egyébként és különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek szúnyoglárvák, úgyhogy érdemes a szúnyogírtó kezelés kiegészítéseként ezeket letakarni, vagy megszüntetni, rendszeresen üríteni az ilyen kisebb pangó vízgyűlemeket, így is lehet védekezni a szúnyoglárvák ellen. Egyébként pedig a facebook.com/szúnyoglárva program oldalon minden egyéb fontos információt megtalál. Mi pedig zakatolunk tovább a legnagyobbakkal itt az Antriton. Érkezik mindjárt Dua Lipa, egy fiatal hölgy, és a Levitating, vele levegünk majd azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Ennyi volt a reklám.
4: Jön a koszovói albán származású énekesnő, aki modellként kezdte karrierjét, majd 2017-ben kiadta a saját magáról elnevezett albumát. Épp csak 30 éves, de már több díjat is bezsebelt pár toplista elsőséggel együtt. Ő most Dua Lipa és a Levitating itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Pörkös Nóta, a United Nations és Laura Marcos-os az I Know Corrida zárja a 17 óránkat itt az Antriton, ezre pedig véget vet az utolsónak is, amit a héten együtt töltöttünk. Ma a kedvencei meg a tegnap slágerei természetesen maradnak a folytatásban is, csak én búcsúzom, közben pedig felhívom a figyelmét arra, hogy holnap reggel Anitával ébredezhet, 6 órától várja majd önt. Aztán vasárnap 8 órakor érkezik magazin műsorunk, melynek vendégeiről holnap délután 16 órakor rántjuk le lehet Facebook oldalunkon, úgyhogy érdemes minket ott is követni, meg persze YouTube csatornánkon is, ahol visszahallgathatja ezeket a beszélgetéseket, ha esetleg lemaradt a korábbiakról, vagy úgy néz ki, hogy nem tudja meghallgatni a vasárnapiakat, ezt hétfőtől teheti meg. Közben pedig jönnek a legnagyobbak, csak hogy a jóket fennmaradjon a péntek utolsó óráiban is. Én kívánok további szép estét, kellemes hétvégét és jó szórakozást a folytatásban. Hétfőn találkozunk 13 órakor. Vörös Levente most búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Újra közszolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autóbehozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autóbehozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autóimport 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintossával szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek, Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőuli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre. Amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröngyének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrit
0: FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint.
0: Rádió Andrét időjárás.
5: Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Antrit FM 101.
6: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Győztes ajánlatok a CBA-ban. Szurkolj kedvenc csapatodnak a legjobb nasolnivalókkal. Paprikás Chio Oven Chips 379, nagy zacskós Chio Chipsek 679 forint, aranyfálcán sör 224 forint per darab, 5 plusz 1-es ajándékpakban, Hell Chai Latte jeges kávé csak 149 forint, Moments narancsos álomostja mindössze 99 forint. Készülj fel a meccsre a CBA-val. Ajánlatunk július 2-ától 5-ig érvényes.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkár a Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Bánya-Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári 3 napos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csak nem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égés sebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település 10 strandján, tették hozzá.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét, feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Akik sorozatosan megszegik a szabályokat, veszélyeztetik az emberek egészségét, biztonságát és semmibe veszik a magyar törvényeket, azoknak nincs helyük Magyarországon, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében csütörtökön. Gajdos László posztjában a debreceni akkumulátoripari üzemmel kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva azt írta, helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezetvédelme között, amely egyensúly az elmúlt 16 évben teljesen felborult az ipar javára. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségeiről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a szakemberek közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határmenetben, közölte a MÁV Inform. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszokra kellett átszállni. Éjjel azért nem közlekedtek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán, mert egy villámcsapás Ausztriában károkat okozott a vasúti pályán. A Pestvár megyei főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet. Azt közölték, a monori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta fiát, köztük a veszekedések mindennaposak voltak. A nő egy délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek és a vádlott megfojtotta az édesanyját. A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkő burkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte el a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Újra közszolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autó behozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A médiának szabadnak kell lenni, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autóbehozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autóimport 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek, Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröngyének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfőhivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.